0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Elkezdődött a dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idősembert és háziállatot parkológépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralevő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

örökké. Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál, mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám, csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna, de jó volna, de jó volna.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: senki, aki altatná.
1: Fedezze fel a zene varázsát. Ez a Trio Turmix.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a hőség, szerdai félig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Elkezdődött a dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkoló gépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralevő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél. Ha nem es a cél, legyél nemes a

0: nem hogy őt.
1: A szögről leakasztottad az időt.
0: Húzd be,
1: for, mint a láva. Várod a végét, kimaradáva. A napi felkészüléshoz lázba. Mégsem lehet soha igazán kész. Fájdalom, szédülés, ami veled jár kéz a kéz.
0: Amíg az elemek benne
1: túl hevít a nyugalom, a háború valóság. A harcot uralom, ahol az egy

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte kutyavarács strandok várják az ebb tartókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A hőségriadóban különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel. Erre hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre. Ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, ami több utórengés követett, különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormuzi szoros ügyében. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebb tartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát is. A helyiek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Folytatódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti parlamenti felszólalásában azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett, különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a Hormuzi szoros ügyében. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Indul a reggel.
6: Jó reggelt!
7: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt 7 perccel indítjuk a kedreggelt együtt a Trio FM-en. Köszöntöm Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok. A reggeli starterben ma is a járság kedvencei és a friss információk a főszerepben. Mindenkedőt sok szeretettel köszöntöm a mai névnaposainkat. Ma a pálokat ünnepeljük. Boldog névnapot kívánok!

Ez a Trio FM és a reggeli Starter. Jelenleg 26 fokot mutatnak a hőmérők térségünkben, a hőség tovább folytatódik. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de időnként már megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket erős viharos széllökések és akár égeső is kísérhet. Az északkeleti szél több felé megérénkül, a délutáni órákban a csúcshőmérséklet elérheti a 39 fokot. Holnap pedig már egy hidegfront érkezik, ennek hatására a napközben egyre több helyen várható zápor és zivatar, helyenként heves viharokra is számítanunk kell, felhőszakadásra és jégesővel. A csapadékos idő az esti órákban is kitarthat, a meleg azonban jelentősen nem enyhül, szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul.

0: A térségben autózóknak több helyen is útfelújítási és közműépítési munkátokra, valamint sávlezárásokra kell készülniük. Jászorsó, Szentgyörgy és Tiszasű között az összekötő úton útépítési munkátok zajlanak a kezdő szakaszon. A munkavégzés miatt félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban korlátozásra számítanak az autósok. A 31-es főúton Nagykáta térségében közműépítési munkátok folynak a 62-es kilométernél. Itt útszűkület mellett halad a forgalom mindkét irányban. Útépítés zajlik a 31-12-es út Monor és Nápiószele közötti szakaszán, a 40-es és a 42-es kilométer szelvények között. A munkátok mindkét irányt érintik. A 31-15-ös Nagykáta Albert Irsa összekötő úton Tápióbicske és Tápió-Szentmárton között a 4-es és 6-os kilométer szelvények között kábelközműépítés munkákat végeznek. Mindkét irányban útszűkületre és korlátozásra kell készülni az erre közlekedőknek. Vezessenek óvatosan ma is, jó utat kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója. Hear the clock.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM és a reggeli starter a mai napon, június 30-án az idei év egyik legjelentősebb asztrológiai eseménye következik be. A Jupiter a nagy szerencse planétája, jegyet vált és belép az oroszlánba, hatása a következő egy évben érvényesül, de az első jeleit már ma megtapasztalhatják. Ha ez nem lenne elég, ma egy erőteljes telihold is létrejön a bak jegyében. Nézzük, mit tartogat a napi horoszkóp a csillagjegyek első csoportjának. A kosjegyűeknek a Jupiter jegyváltása új lendületet adhat a szerelemnek, a kreatív terveknek és mindennek, amiben örömüket lelik. A bakteriót közben arra emlékezteti önöket, hogy a nagy álmoknak akkor van igazán erejük, a kitartással és felelősséggel párosulnak. A bika szülöttei számára a mai telihold egy leföldelt jegyben jön létre. Adódhat most egy olyan ügyük, aminek ki kell állni az idő próbáját. A Jupiter jegyváltása hatalmas löketet ad ehhez, és hosszú távon jelzi a sikert. Az ikrek egyében lévőknek izgalmas hírek és váratlan felismerések színesítik a mai napot, a Jupiter felélénkíti a kapcsolataikat és inspiráló találkozásokat hoz, a telihold pedig segít tisztában látni egy pénzügyi vagy érzelmi kérdést. A rák szülötteinek a Jupiter elsősorban az anyagi biztonság és az önértékelés témáját helyezi előtérbe, és már ma új lehetőségek körvonalazódhatnak. A bakteriholda a kapcsolataikra irányítja a figyelmet, egy fontos beszélgetés közelebb hozhatja önöket valakihez. Az oroszlánoknak különleges a mai nap, hiszen a Jupiter belép a jegyükbe. Egy új szerencsés időszak kezdődik, amelyben könnyebben érvényesíthetik az elképzeléseiket. A telihold arra biztatja önöket, hogy a mindennapokban is teremtsenek több egyensúlyt. A szűzjegyűeknek a mai energiák mély felismeréseket hozhatnak, a Jupiter arra ösztönzi önöket, hogy figyeljenek jobban a belső hangra. A bakteriholt pedig kedvez a szerelemnek és a kreatív önkifejezésnek. Folytatjuk hamarosan. Oh,

Ez a Trio FM és a reggeli starter, következik a horoszkópum második része, a mérleg jegyűeknek a következő egy évben a baráti kapcsolatok és a közös tervek kapnak kiemelt szerepet, és már ma olyan beszélgetésben lehet részük, amely később fontosnak bizonyul. A telihold segít megtalálni az egyensúlyt a magánéletük és a külső elvárások között. A skorpiók számára a Jupiter a munkaterületét aktiválja, így ma egy új cél vagy inspiráló ötlet körvonalazódhat önökben. A bakterihold támogatja a tárgyalásokat és a fontos döntéseket, érdemes figyelniük a felbukkanó lehetőségekre. A nyilas jegyűeknek az uralkodó bolygójuk a Jupiter ma tüzes jegybe lép, ami erősíti a kalandvágyat, egyre világosabban látják majd az irányt és ehhez kapják a szerencsés körülményeket is. A telihold pedig segít reális, főleg pénzügyi alapokra helyezni a terveiket. A bak szülötteinek a saját együkben jön létre a telihold, ezért erőteljes érzelmi felismeréseket hozhat, így több mindent láthatnak tisztában önmagukkal és a kapcsolataikban. A Jupiter jegyváltása hosszabb távon hoz kedvező változást a közös pénzügyekben. A vízöntőknek a Jupiter mostantól a párkapcsolatok és az együttműködések házát világítja meg, olyan inspiráló emberekkel találkozhatnak, akik a pénzügyi biztonság megteremtésében is segítenek. A telihold közben arra kéri önöket, hogy adjanak időt a pihenésre is. Végül a halk jegyűeknek a Jupiter jegyváltása a mindennapi életükben és a pénzügyeikben is hozhat elképesztő pozitív változásokat. A bakterihold kedvez a baráti kapcsolatoknak, így egy régi tervük most új lendületet kaphat. Ez volt a keddi horoszkópunk június 30-án itt a Trio FM-en. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: A Trio FM-et és a reggeli startert hallgatják, a legfontosabb híreket hozza már is Takács Erika, kapcsoljuk az NT hírszolgálatot, majd folytatjuk Megentri Stallion és Dua Lipa közös slágerével.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Trio FM hírei.
6: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Ma kezdik tárgyalni az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást. Olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
1: indul a reggel.
7: Jó reggelt!
2: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: get the party lit.
1: Június 30-a, kedd reggel van, köszöntöm Önöket, 8 óra múlt pár perccel, ez még mindig a reggeli starter, a napindítónk, én Pálinkás Zsolt vagyok. Ma a pálok ünneplik egyébként a névnapjukat, de köszöntjük még a mai napon az Emilián, a Márkus, Alvián, Bese, Emília, Apostol és Bás nevű hallgatóinkat is. Mindenkinek boldog névnapot kívánok! Most pedig egy fontos hír következik, az országos tisztifőorvos szerdai éjfélig, vagyis július 1-e 24 óráig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország egész területére. A tartós helyenként 40 fokot is megközelítő meleg rendkívüli módon megterheli a szervezetet. A hatóságok nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak a tűzőnapon, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát. Fogyasszanak bőségesen vizet, a magas cukortartalmú koffeines és alkoholos italokat viszont ajánlott kerülni. Kérem, figyeljenek oda fokozottan az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élő szomszédokra, ismerősökre is. A hőséggel összefüggésben a katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy a nyári melegben a kémények húzat hatása jelentősen lecsökkenhet és légdugó alakulhat ki, ami a nyílt égésterű vízmelegítőknél szénmonoxid visszaáramláshoz vezethet, ezért a mérgezések elkerülése érdekében nyáron is elengedhetetlen a szénmonoxid érzékelő használata. Végül fontos tudni azt is, hogy a rendkívüli szárazság miatt országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, így a mezőgazdasági betakarítások során és a kerti munkáknál is maximális óvatosságra van szükség. Vigyázzanak magukra a következő napokban is!

0: A térségben autózóknak több helyen is útfelújítási és közműépítési munkálatokra, valamint sávlezárásokra kell készülniük. Jászorsó-Szentgyörgyi és Tiszasúg között az összekötő úton útépítési munkálatok zajlanak a kezdő szakaszon. A munkavégzés miatt félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban korlátozásra számítanak az autósok. A 31-es főúton Nagykáta térségében közműépítési munkálatok folynak a 62-es kilométernél, itt útszűkület mellett halad a forgalom mindkét irányban. Útépítés zajlik a 31-12-es út Monor és Nápiószele közötti szakaszán, a 40-es és a 42-es kilométer szelvények között. A munkálatok mindkét irányt érintik. A 31-15-ös Nagykáta Albertésre összekötő úton Tápióbicske és Tápió-Szentmárton között a 4-es és 6-os kilométer szelvények között kábelközmű építés munkákat végeznek. Mindkét irányban útszűkületre és korlátozásra kell készülni az erre közlekedőknek. Vezessenek óvatosan ma is, jó utat kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Most pedig kalandozzunk egy kicsit a múltban, nézzük meg, milyen neves események és évfordulók kötődnek június 30-ához. A mai nap történelmi szempontból rendkívül fontos hazánk számára, hiszen 35 éve 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, amellyel az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére ünnepeljük a Magyar Szabadság napját. A tudomány és a kultúra világában is gazdag évfordulókban a mai nap 121 évvel ezelőtt 1905-ben ezen a napon publikálta Albert Einstein a relativitás elméletét a mozgó testek elektrodinamikájáról című írásában. A művészvilágra emlékezve megemlíthetjük, hogy 142 éve, 1884. június 30-án született Szép Ernő, költő, író, színpadi rendező, a nyugatneves munkatársa. Ma lenne 96 éves Tüskés Tibor József Attila díjas író, kritikus, a Jelenkor folyóirat egykori meghatározó főszerkesztője. 114 éve, 1912-ben pedig Szőcs István Kossuth díjas filmrendező született, akinek az Emberek a Havason című remek műve 1942-ben a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon is díjat nyert.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a

0: Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kis Grófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
1: Ez volt a reklám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Reggeli Starter, a

0: Ez a Trio FM és a reggeli starter, számottevő az esély annak, hogy meteorológiai szempontból történelmivé válik a mai nap. Ma tetőzik a forróság, a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul, így könnyen megdőlhet az országban jelenleg érvényben lévő abszolút maximum hőmérsékleti rekord. A Hungaromet kedd reggeli tájékoztatása szerint a korábbi rekordot még 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. Hétfőn egyébként már nem sok hiányzott a trónfosztáshoz, délután 4 óra előtt ugyanis 41,8 fokot regisztráltak a Szódon.
1: 97.7 Trio FM.

0: perc egészségét a műsorunkban. A tartós kánikula nem csak fizikailag terheli meg a szervezetet, hanem a lelki egyensúlyt is felboríthatja. A szakemberek szerint a hőhullámok idején sokan válnak ingerlékenyebbé, szorongóbbá vagy kimerültebbé. Ráadásul a meglévő mentális problémák tünete is erősödhetnek. Ennek hátterében többek között az áll, hogy a nagy melegben megemelkedő pulzusszám és a feszültségérzet nagyon hasonlít a szorongás és a pánikroham tüneteire. A helyzetet a rossz alvás minőség és a dehidratáció is rontja, már enyhe folyadékvesztés is fokozhatja a feszültséget, ezért a rendszeres vízfogyasztás elengedhetetlen a mentális egyensúly megőrzéséhez. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy bizonyos gyógyszerek, például az antidepresszánsok, egyes szívgyógyszerek, vízhajtók és bétablokkolók csökkentik a szervezet hőleadó és hőtűrő képességét, így az ezeket szedő betegeknek a hőségben még a megszokottnál is óvatosabbnak kell lenniük, és fokozottan kell ügyelniük a folyadékpótlásra, valamint az árnyékos, hűvös helyek keresésére. Vigyázzanak magukra, itt a Trión pedig zenélünk.
1: Trió FM. Mellette szól.

0: 9 óra pontos idő, Takács Erika hozza a legfrissebb híreket, majd folytatjuk a keddi előttünket Orisszat és Heather Headley ködösével. Itt lesz a Retro Kedvenc, a Represent Cuba.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Ma kezdik tárgyalni az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Kormányhatározattal jelölik ki a felsőoktatási vagyonkezelő alapítványok alapítójogai gyakorló minisztereket. Felügyeleti jogot gyakorol mások mellett a miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter is. Az úgynevezett kekvákat 2021-ben hozta létre a negyedik Orbán kormány a társadalmilag kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítására. Az új kormány azonban bejelentette, hogy az alapítványok jövő nyár végéig visszakerülnek az államhoz. Egy eltitkolt 10 évvel ezelőtti tiszti orvosi jelentés szerint egyetlen magyar kórház sem volt biztonságos, olvasható a Telexen. A dokumentumot az elmúlt években többszöri kérés ellenére sem adták ki, most a Direkt 36 szerezte meg. Az akkori vizsgálat szerint az intézmények feléből alapvető életmentő eszközök hiányoztak. A kórházak harmadában katasztrofálisak voltak a közegészségügyi állapotok, és már akkor is több ezer orvos, valamint ápoló hiányzott a rendszerből. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Egy újabb órát indítottunk itt a Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Köszöntöm Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok. A 2026-os labdarúgó világbajnokságon véget ért a csoportkör, és a kiesésre szakaszban már csak 32 csapat folytatja a küzdelmet. Az Opta szuperszámítógépe több ezer szimuláció alapján megbecsülte, hogy melyik válogatottnak van a legnagyobb esélye a végső győzelemre. A számítások szerint jelenleg Franciaország a legfőbb esélyes, a franciák végső sikere 18,66%-os valószínűséggel bír, őket követi a címvédő Argentina 16,26%-kal, vagyis a számok alapján akár a 2022-es VB döntő párosítása is megismétlődhet. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán Spanyolország áll 13% körüli eséllyel, míg Anglia esélye 9-10% közé tehető. Nos, várjuk a fejleményeket, az újabb mérkőzéseket, a Foci Rádió rovatunk pedig jelentkezik hamarosan itt a 97.7 Trio FM-en.
2: Mellette szólnak a legnagyobb retrózenék. Trio FM.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Ez a Trio FM és a reggeli starter. Hozom a friss pollenjelentést. A levegőben lévő allergének koncentrációja az előző napokhoz hasonlóan alakul. A pázsit fűfélék, a csalánfélék és az úti fű pollen koncentrációja a közepes tartományban mérhető, míg a kültéri allergén gombák spóra száma országosan a magas tartományba esik. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szelíd gesztenye és a róromvirágpora is. Aki érzékeny az említett allergénekre, annak érdemes fokozott óvatossággal tervezni a kültéri programjait.

0: Ez a Trio FM jelzberényből hasznos háztartási információt hozok. Sokan teszik el az új telefon vásárlását követően a régi készüléket a fiókba, ahol az akár hosszú éveken keresztül is heverhet. Fontos azonban tudnunk, hogy ezek az eszközök komoly tűzveszély forrássá válhatnak. A beépített lítium-ion akkumulátorok ugyanis a használaton kívüli okostelefonokban is kémiailag aktívak maradnak, idővel elöregednek, instabillá válnak és akár maguktól is meggyulladhatnak. Egy ilyen készülék papírok vagy ruhák között fekszik, a keletkező akkumulátortűz pillanatok alatt komoly lakástüzet okozhat. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy ne őrizgessük otthon a régi telefonokat, hanem minél előbb adjuk le azokat a hulladékudvarokban, az elektronikai gyűjtőpontokon vagy az üzletek visszavételi helyein.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Meleg rekord a jászkunságban. Rendőri intézkedés volt a Hetényi Géza kórház egyik orvosával szemben. Több mint 40 hektár égett le az elmúlt napokban Vármegyénkben. Letartóztatták a jászkíséri dílert. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Hétfőn 4 óra körül a legmelegebb országos szinten Kunmadaras környékén volt 43,6 Celsius fokkal. A leghidegebbet Szentlélek környékén mérték 26,3 fokot. Az országos átlag hétfőn 38,4 Celsius fok volt. Rendőri intézkedés történt a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Hetényi Géza kórház rendelő intézet kardiológiai osztályának egyik orvosával szemben, közölte az intézmény vezetősége az MT-vel. A kórház az MT kérdésére válaszolva azt írta, hétfőn rendőri intézkedés történt a kardiológiai osztály egy orvosával szemben, egyben közölték, hogy a kórházban folyó kardiológiai ellátás biztosított. Mint hangsúlyozták, a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitánsága az ügyben későbbre ígért tájékoztatást. A Szolnok Hangja Facebook oldal információi szerint a rendőri intézkedés hálapénz elfogadásának gyanújával függhet össze. Elérte a rekord alacsony vízállást a Tisza kiskörei alsó vízmércénél. A tartós csapadékhiány mellett az extrém hőség is tovább súlyosbítja a vízhiányt. Hétfőn délelőtt -342 cm-re csökkent a Tisza vízállása a kiskörei alsó mércénél, az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérései szerint, ami a valaha mért legalacsonyabb értéknek számít. Ugyanilyen alacsony vízállást először 2025. augusztus 10-én regisztráltak. A rendkívüli kis víz hátterében elsősorban a Tisza vízgyűjtőjén hosszabb ideje fennálló csapadékhiány és az alacsony víz utánpótlását. Az extrém hőség pedig csak tovább súlyosbítja a helyzetet. A folyó a következő napokban tovább apadhat. A Tisza vízállása Szolnoknál -298 cm, a legkisebb vízállás itt -301 cm volt tavaly július 6-án. Új vezetést kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közölte, a NAV elnökének Tamásné Cinege Csillát nevezi ki, míg az adószakmai elnök helyettesi posztra Czöndör Szabolcsot javasolja. A korábbi NAV elnök megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt, azóta az elnöki feladatokat Tamásné Cinege Csilla látta el. A pénzügyminiszter szerint a szakmai egyeztetéseket követően született meg a döntés az új vezetésről. Tamásné Cinege Csilla közgazdász, adótanácsadó és könyvvizsgáló, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az adóigazgatás területén. Nevéhez fűződik többek között az előre kitöltött adóbevallások rendszerének bevezetése is. Kármán András szerint munkájának középpontjában az ügyfélbarát digitális és adatvezérelt adóhatóság kialakítása áll. Tamásné Cinege Csilla Karcagon született, 1990-től dolgozik a NAV-nál, egyebek mellett Szolnokon is volt vezető. Egy 38 éves jászkíséri nő kristállyal üzletelt, és elterjedt róla a hír, hogy éjjel-nappal kiszolgálja a vevőket a lakását. A nyomozók megtudták, hogy volt olyan fogyasztó, aki háztáji munkával vagy takarítással fizetett a drogért. A Jászberényi rendőrkapitányság nyomozói a helyi körzeti megbízottakkal, valamint a Tisza Mektko beavatkozóival elfogták a dílert. Épp két fogyasztó tartózkodott nála. A kutatás során 70 g drogot, mérlegeket, pipát és pénzt foglaltak le. Kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

A Trio FM-et hallgatják, folytatjuk egy felhívással. Egy különleges kisfilm készítő pályázat indult, Mutasd be a Nagyit címmel, kifejezetten 7-12. Évfolyamos diákok számára. A feladat, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti időtartamú kisfilmet vagy interjút egy idős ismerősükkel, legyen az egy nagyszülő, egy rokon vagy akár a szomszéd, amelyben bemutatják az ő érdekes foglalkozását, hobbiát vagy különleges történetét. A legjobb alkotásokat díjazzák majd a szervezők, ráadásul a kiválasztott műveket bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban is októberben. Jelentkezni a balla.andrea@kukac.hu e-mail címen lehet, a jelentkezési határidő pedig szeptember 1-e. Biztatom a fiatalokat, hogy ragadjanak a kamerát és mutassák be a környezetükben élő szépkorúak történeteit.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM Jelszvereinyből programajánlóval folytatjuk. Jelszárokszállás város önkormányzata idén is megrendezi a nagymúltú árokszállási nyár programsorozatot, amely július 10-től július 18-áig tart. A rendezvények főszervezője a Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár. Nézzük a részletes kínálatot a nyitó hétvégére. Július 10-én pénteken délután 5 órakor veszi kezdetét a 24. táncgála és táncforgata két részben a Széchenyi István Általános Iskola Szent Vince úti tornatermében. Az est sztárvendégei Szőke Zsuzsanna és Baranya Dávid lesznek. Július 11-én szombaton rendezik meg a 25. árokszállási birkafőző versenyt, amelynek helyszíne a Jászárokszállási Árpád tér, azaz a főtér. A nap reggel 6:30 trombitás ébresztővel indul, majd 8 órától Szerző Édikó polgármesterasszony köszönti a megjelenteket, és hivatalosan is megnyitja majd a rendezvényt. A birkafőző versenyt Csányi Sándor Gulyás király, a zsűri elnöke indítja útjára. 8:30-től a Miénk a színpad program keretében városi amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók műsorát láthatják, miközben a főző csapatok között az Agyagbanda együttes muzsikál. Délben Leblanc Győző és Szeredi Krisztina operett és nosztalgia műsora szórakoztatja majd a közönséget, Hol van az a nyár címmel. A főzőverseny eredményhirdetését délután 2:30-kor tartják, 4 óra 45 perctől pedig a Hóri Horgas hulyákoló gólyalábas gyermek műsora látható az úttesten, majd 6:45-től a cimbali bendat koncertet. 20 óra előtt néhány perccel pedig újabb polgármesteri köszöntő következik, 20 órától pedig a Hurigen zenekar csap majd a húra közé, a szombati napot este 10 és éjfél között a Jokó Retro Party zárja DJ Gubával, ahol az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei csendülnek majd fel. Az árokszállási nyár programsorozaton a szombati napon számos kapcsolódó rendezvény is várja majd az érdeklődőket, a Széchenyi István Általános Iskola köztársaság téri épületeiben és udvarán. Reggel 8:30-kor nyílnak meg a kiállítások, köztük a Csörsz vezér galamb díszmadár és kisállattenyésztők egyesületének bemutatója, valamint képzőművészeti legó, virág és konyhakerti termékek kiállítása. Délelőtt 9 órakor kezdődik majd az egészségnap ingyenes mérésekkel a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja szervezésében. 10 órától pedig indul a 15. kakas kukorékoló verseny és a 8. kakas szépségverseny. A Szent Háromság templomban a Jászárokszállási Szent Erzsébet karitás csoport fotókiállításra tekinthető meg. A gyerekeket reggel 9 és este 6 óra között ingyenes programok várják majd a főtéri parkban és az iskola udvarán, ahol fűznépi játéktér, mesefoglalkozás, okoztató arcfestés, ugráló vár és cukorhágyú is lesz. Ezzel párhuzamosan reggel 9-től délután 4 óráig játszóház üzemel a Szent István közösségi házban kézműves foglalkozásokkal, trambulinnal, pingponggal és csocsóval. Emellett egész nap kézműves és kirakodó vásár is várja a látogatókat Jászárokszálláson. Végül nézzük a vasárnap és a későbbi programokat. Július 12-én vasárnap árokszálláson délután 5 órakor startol a 4. csoki futóparti, ahol futni, kocogni és sétálni is lehet, a végén pedig mindenkire jutalom vár. A rajt és a cél a strand és termálfürdő hátsó füves területén lesz. A programsorozat zárásaként július 18-án szombaton reggel 9 órakor rendezik meg a Fogatosok 16. baráti találkozóját a Hunyadi utca végén található füves részen. Kapcsolódjanak Jászárokszálláson, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, árokszállási nyár tehát július 10-e és 18-a között Jászárokszálláson. A részletes programokat megtalálják a Jászárokszállási Petőfi Sándor Művelődési Ház Facebook oldalán.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Bízom benne, hogy jól telik a kedd délelőttjük a járság kedvenceivel. Itt a Trio FM-en folytatjuk most az információkkal, hírekkel, majd indítom Alex Warren slágerét, ez lesz az Ordinary.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az év legmelegebb napja lehet a mai, folytatódik a rendkívüli forróság, akár 42 fok is lehet a csúcs hőmérséklet. Az országos tisztifőorvos holnap éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Az ivóvízzel való takarékoskodásra hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. Magyarország területéről országos átlagban csaknem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett. Különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt folytatjuk a kedd délelőttöt. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a stúdióban továbbra is Pálinkás Zsolt. Odakint már most 35 fokot mutatnak a hőmérők, a délutáni órákra pedig akár 40 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Kérem, vigyázzanak nagyon magukra. Itt a trión ebben a 60 percben is szólnak a kedvencek. Egy kis ízelítő az előadóink közül itt lesz a Crazy Town, Rosé, illetve John Legend egy-egy kiválósága. 97.7

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Folytatjuk a futballvilágbajnokság híreivel. Történelmi és drámai vereséget szenvedett Németország a legjobb 32 között Paraguay ellen. A német válogatott a rendes játékidőt követő 11-es párbajban alul maradt, így a VB-k történetében most először veszítette büntető párbajt. Ezzel a búcsúval Németország lett az első olyan nemzet, amely egy korábbi világbajnoki győzelme után 3 egymást követő VB-n sem volt képes bejutni a legjobb 16 közé. A németeknél Kai Havertz, Nick Wortelmad és végül Jonathan Tah is hibázott, így Paraguay jutott tovább a 8-at döntőbe, ahol akkor az eufória, hogy az ország elnöke rendkívüli munkaszüneti napot rendelt el. Született egyébként egy meglepetés eredmény is, Hollandia és Marokkó összecsapása 1-1-es rendes játékidő után 11-esekkel dőlt el, ahol Marokkó 3-2-re diadalmaskodott. Így a hollandok is búcsúztak a tornától. A foci VB programja ma este és a következő napokban a következő kieséses mérkőzésekkel folytatódik. Ma este 7 órakor Elefántcsontpart és Norvégia csap össze, késő este 23 órakor Franciaország mérkőzik meg Svédországgal, holnap hajnalban 3 órakor Mexikó-Ekvádor összecsapást rendeznek, holnap este 6 órakor Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal játszik, valamint holnap 22 órakor Belgium-Szenegál ellen lép majd pályára. A csütörtöki napon július 2-án hajnal 2 órakor az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával, este 9 órakor pedig Spanyolország Ausztriával játszik majd a legjobb 16 közé jutásért.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

Ez a Trio FM játszmereinyből képzeljék, kihirdették a 2026-os év fagylaltja verseny győzteseit. A Magyar Cukrászipartestület idei megmérettetésén 5 kategóriában 72 fagylalt indult. A legrangosabb kézműves cukrászdák versenyében Molnár Anna Mária Szólia Fantázia nevű alkotása bizonyult a legjobbnak a budapesti Mikrokozmos fagyizóból, így ez a különlegesség nyert el az év fagylaltja 2026 címet. A hat ezüstérmet Böröcki Asztalos Ágnes, Incanton Della Nikolia nevű fagylajta szerezte meg a balatonszemesi Margaréta fagyizóból. Térségünkhöz közelebb is örülhettek, hiszen a bronzérmes a napcsók lett, amelyet Baranyi Balázs készített a Tápió Szecsői Hisztéria cukrászdában. Természetesen volt mentes kategória is, a hozzáadott cukortól, gluténtól, laktóztól és tejfehérjétől mentes fagylaltok között a balatongyöröki Promenád Kávéház Bergamot kertje nevű fagylalti nyerte el az első helyet, a kategória második és harmadik helyét is a balatonszemesi Margaréta fagyizó osztál a Summer Fresh, valamint az Eperliget elnevezésű fagylaltokkal. Gratulálunk a finomságokhoz és a szép eredményekhez!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Sólyom Hotel június hónap utolsó napján az új napi menüben készül hideg gyümölcslevessel és csőben sült karfioros ércemellel, jázmérizzsel. Ehetünk még kertészlevest is, illetve további főételek közül választható tőlük zöldséget csirkés tortilla kevert salátával, mediterrán csirkemell, paradicsomos húsgombóc, csikós tokány és töltött csirkecomb. Rendeletünk a Sólyom Hotelből az 57 401 267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztó szintén várja vendégeit, készül náluk csontleves, májgombócleves, francia hagymaleves sajtos pirítóssal, a főételek közül választható gombás sertés pörkölt szarvacskával, párizsi csirkecomb paradicsomszószal, főtt burgonyával és vadasmarhas zsemlegombóccal. Aki a tésztákat kedveli, az kéret bolognai spagettit, négy sajtos nyokit vagy milánói pennét. A Bírs kávézó és bisztróból komplett menüt is rendeletünk, elérjük az éttermet a 0620-240-40-44-es telefonszámon. A karamellünk kiszolgáló étterem finomságai kedre frankfurti leves, hideg szilvaleves, girosztál, házi cacikivel, dizsani mustáros tarja, csőben sült érce, sajta, kukoricával, készül még konflék csirkemel, zsiványbuksza, rántott brokkoli, tejberizs, lencsefőzelék francia vagdaltal. 57 406 710, ezen a számon érjük el a karamellünk kiszolgáló éttermet. A Pivacs étterem keddi menü kínálatában csontleves, hagymakrémleves, kapros tejszínes csirketokány párolt rizssel, sárga borsó főzelék sertéspörköltel, rakott csirkés négy sajtos penne és rántott camembert krokettel áfonyalekvárral. Rendeletünk a Pivacs étteremből az 57 405 510-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem várja önöket betyárlevessel, csontlevessel, a mai ajánlatban szerepel még darált húsos rakott karfiol, békön megöngyölt csirkemell, sült zöldségekkel, zöldfűszeres rizssel, kínálnak még rántott sajtot, kelkáposzta főzeléket fasírtal, rántott füstölt sajtot medvehagymás rizssel, a mai vega menüben sóskamártás, tükörtojás,

0: A 57 403 290 és a 0620 470 3733-as számon érjük el az Aranykanál éttermet.
1: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM jazzberényből a nagy nyári melegben a kiszáradás sokkal gyorsabban kialakulhat, mint gondolnánk, és különösen a kisgyermekeket, az időseket, valamint a krónikus betegeket veszélyezteti. A szervezetünk már a korai szakaszban jelez, ha a kánikulában ok nélküli levertséget, fáradtságot, enyhe fejfájást vagy koncentrációs nehézséget tapasztalnak, érdemes rögtön arra gondolni, hogy nem ittak eleget. Szintén intőjel lehet a fokozódó szomjúságérzet, a száraz száj és a sötétebb színű vizelet. Ha ezeket az első enyhe tüneteket észlelik magukon vagy a hozzátartozóikon, a legfontosabb, hogy azonnal menjenek hűvös, árnyékos vagy légkondicionált helyre. Ilyenkor gyakori hiba, hogy az ember hirtelen megiszik egy másfél liter vizet. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a folyadékot inkább kisebb adagokban folyamatosan pótoljuk. Az erős izzadás miatt elveszített sók pótlására jó megoldás lett egy elektrolitokat tartalmazó ital vagy patikában kapható rehidratáló oldat is. A folyadékpótlás mellett fontosan testhűtése, vegyék le a felesleges ruhákat és helyezzenek hűvös, nedves törölközőt a nyakra, a tarkóra vagy a csuklóra. A jeges vizet és a jégfürdőt viszont mindenképpen kerüljék, mert a hirtelen leülés túlzottan megterheli a szervezetet. Enyhe kiszáradás esetén ezek a lépések gyorsan segítenek, ha azonban a panaszok nem enyhülnek, a fejfájás fokozódik, netán szédülés, zavartság, nagyon gyors pulzus vagy áhülyás lép fel, ne várakozzanak otthon, azonnal kérjenek orvosi segítséget. Kérem, vigyázzanak magukra és ne feledkezzenek meg idős hozzátartozóikról és a gyermekekről sem, akik nem mindig érzik vagy jelzik időben a szomjúságot.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: A megnövekedett vízfogyasztással kapcsolatosan fordult a Jász felső szentgyörgyiekhez a település polgármestere. Autós üldözés lett a vége egy rutin ellenőrzésnek Jászberényben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Közleményt adott ki a megnövekedett vízfogyasztással kapcsolatosan Jász felső szentgyörgy polgármestere. Mint Zelenai Tiborné írta, a községi ivóvíz szolgáltató a TRV rendkívüli tájékoztatása szerint Jász felső szentgyörgy településen a megnövekedett fogyasztás miatt víznyomás csökkenés történt. A hőség idején tapasztalható víznyomás csökkenés hátterében a megnövekedett lakossági vízfogyasztás, medencetöltés locsolásán, amely miatt a hálózat nem tudja tartani az optimális nyomást a csúcs időszakban. Azt kérik a felsőszentgyörgyiektől, hogy kerüljék a fogyasztási csúcsidőpontokat. Öntözzenek inkább késő esti vagy kora reggeli órákban, lehetőleg halasszák el a medencék feltöltését, a beton térkőlocsolását és az automosást. A vízhálózat kapacitását ugyan jelentős tartalékkal tervezik, de ha a csúcsidőszakban egyszerre túl sok felhasználó vesz igénybe nagy mennyiségű vizet, ami azt eredményezi, hogy elfogy a víz a tárolóból. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság figyelemfelhívó közleményt jelentetett meg a rekkenő hőség gépjárművezetésre gyakorolt negatív hatásairól. Dávid Mónika, a Jász-Nagykunszolnok megyei baleset megelőzési bizottság titkára.
2: Egyre nagyobb a kánikula, még jobban oda kell figyelni, hogyha elindulunk autóval, mindenképpen hidratáljunk, mindenki fogyasszon vizet útközben. Menet közben ebben a nagy melegben a járművezetők agresszívvé, feszültebbé válhatnak. Álljunk meg az autóval, pihenjenek útközben, mindenképpen fontos, hogy nyugodtan vezessenek, hiszen a reakcióidő is csökken, és ilyenkor sajnos közlekedési baleset történik, hogyha későn reagálunk. Figyeljünk oda mindannyian egymás biztonságára, figyeljünk oda arra, hogy hidratáljunk, hűsöljünk, hogy biztonságosan odaérjünk a célunkhoz.
1: Az elmúlt napokban összesen 18 szabadtéri tűznél avatkoztak be a Jász-Nagykunszolnok vármegyei tűzoltók. Ezek során több mint 43 hektár vált a lángok martalékává. Jász-Alsó-Szentgyörgynél egy kombány kábelköteget gyulladt ki, majd a tűz átterjedt a közeli gabonatáblákra és tarlóra. Előbbi 12, utóbbi 19 hektáron égett le. Tiszabőn lakóházakat veszélyeztetett az a tűz, melynek során 4 hektáron gyulladt meg a száraz aljnövényzet. A legtöbb feladat Szolnokon adódott, ide 5 esetben kellett vonulni az egységeknek, de a megyeszékhelyen csak kisebb alapterületű tüzeknél volt szükség a munkájukra. Autós üldözés lett a vége egy rutin ellenőrzésnek Jászberényben. A rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva hajtott tovább egy személygépkocsi, mire az egyenruhások utána mentek. Mint azt a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, a sofőr megpróbálta megúszni az ellenőrzést és menekülni kezdett. Közben több közúti jelzőtáblát is figyelmen kívül hagyott, és az irányjelzőt is elmulasztotta használni. Végül egy műszaki hiba állította meg az autót, amelyről kiderült, hogy korábban már kivonták a forgalomból, 35 éves vezetőjének pedig nincs jogosítványa. A rendőrök a férfit meghallgatása után szabálysértési őrizetbe vették. Oktatási intézmények fenntartói és iskolaőrök vettek részt Jász-Alsó-Szentgyörgyön megtartott szakmai fórumon, amelyet a vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya szervezett. A megbeszélésen az oktatási intézmények vezetői az évek alatt kialakított iskolarendőri rendszert egyértelműen jónak és szükségesnek ítélték meg, ezt követően kezdődött a vármegyénkben szolgálatot teljesítő iskolaőrök egésznapos szakmai képzése. A jelenlévők előadásokat hallgattak meg például a nyár veszélyeiről, meghatározásra kerültek részükre a nyári feladatok, majd szakmai és prevenciós tudást fejlesztő feladatokat kellett megoldaniuk. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
3: Trio FM. Melletted szól.

Lassan 11 óra felé közeledünk, így zárjuk a keddi napindítónkat a reggeli starterrel. Holnap reggel 7 órakor ismét várom majd Önöket. Hírek, információk 11-kor, majd indul a Napközben magazinunk. Rádiózzunk együtt továbbra is.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A Sólyom Hotel június hónap utolsó napján az új napi menüben készül hideg gyümölcslevessel és csőben sült karfiolos ircemellel, jázmérizzsel. Ehetünk még kertészlevest is, illetve további főételek közül választható tőlük zöldséges csirkés tortilla kevert salátával, mediterrán csirkemell, paradicsomos húsgombóc, csikós tokány és töltött csirkecomb. Rendeletünk a Sólyom Hotelből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztó szintén várja vendégeit, készül náluk csontleves, májgombócleves, francia hagymaleves sajtos pirítóssal, a főételek közül választható gombás sertés pörkölt szarvacskával, párizsi csirkecomb paradicsomszósszal, főtt burgonyával és vadas marhazsemre gombóccal. Aki a tésztákat kedveli, az kéret bolognai spagettit, négy sajtos nyokit vagy milánói pennét. A Bírs kávézó és bisztróból komplett menüt is rendeletünk, elérjük az éttermet a 0620-240-40-44-es telefonszámon. A Karamellon kiszolgáló étterem finomságai kedre frankfurti leves, hideg szilvaleves, girosztál, házi cacikivel, dizsani mustáros tarja, csőben sült érce, sajtal, kukoricával, készül még konflikt csirkemel, zsiványbuksza, rántott brokkoli, tejberizs, lencsefőzelék francia vagdaltal. 57-406-710, ezen a számon érjük el a Karamellon kiszolgáló éttermet. A Pivacs étterem keddi menü kínálatában csontleves, hagymakrémleves, kapros tejszínes csirketokány párolt rizssel, sárga borsó főzelék sertéspörköltel, rakott csirkés négy sajtos penne és rántott camembert krokettel áfonyalekvárral. Rendeletünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem várja önöket betyárlevessel, csontlevessel, a mai ajánlatban szerepel még darált húsos rakott karfiol, békön megöngyölt csirkemell, sült zöldségekkel, zöld fűszeres rizssel, kínálnak még rántott sajtot, kelkáposzta főzeléket fasírtal, rántott füstölt sajtot medvehagymás rizssel, a mai vega menüben sóskamártás tükörtojással. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733-as számon érjük el az Aranykanál éttermet.
5: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
7: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Új program indul a vízi közműhálózat megújítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az év legmelegebb napja lehet a mai, folytatódik a rendkívüli forróság, akár 42 fok is lehet a csúcs hőmérséklet. Az országos tisztifőorvos holnap éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűzőnap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszul lét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. A kormány új klímatörvényt is készít, amely a tudomány eredményeire épül, a döntésekbe pedig a szakembereket, a gazdákat és az önkormányzatokat is bevonják. Magyarország területéről országos átlagban csaknem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik. Hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben, illetve azok közelében. Erről a katasztrófavédelem szóvivője beszélt a közmédiában. Mukics Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
7: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
10: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

11 óra múlt, szép délőtöt kívánok mindenkinek. A Hőségben is kitartunk, és hozom a Jászság kedvenceit a legfrissebb információkkal fűszerezve. Érdemes lesz velünk tartani ebben az órában is, hiszen hamarosan érkezem a környék legjobban várt eseménye, a 30. Jász világtalálkozó részletes programjaival. Jász Boldogháza fantasztikus hétvégére készül, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a folytatásban, és itt lesznek a részletes program kínálatok. Most pedig Harry Styles dalát indítom, ez az As It Was.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jászberényből programajánlóval folytatjuk. Jászárokszállás város önkormányzata idén is megrendezi a nagymúltú árokszállási nyár programsorozatot, amely július 10-től július 18-áig tart. A rendezvények főszervezője a Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár. Nézzük a részletes kínálatot a nyitó hétvégére. Július 10-én pénteken délután 5 órakor veszi kezdetét a 24. táncgála és táncforgata két részben a Széchenyi István Általános Iskola Szent Vince úti tornatermében. Az est sztárvendégei Szőke Zsuzsanna és Baranya Dávid lesznek. Július 11-én szombaton rendezik meg a 25. árokszállási birkafőző versenyt, amelynek helyszíne a Jászárokszállási Árpád tér, azaz a főtér. A nap reggel 6:30 trombitás ébresztővel indul, majd 8 órától Szerző Ildikó polgármester asszony köszönti a megjelenteket, és hivatalosan is megnyitja majd a rendezvényt. A birkafőző versenyt Csányi Sándor Gulyás király, a zsűri elnöke indítja útjára. 8:30-tól a Miénk a színpad program keretében városi amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók műsorát láthatják, miközben a főző csapatok között az Agyagbanda együttes muzsikál. Délben Leblanc Győző és Szeredi Krisztina operett és nosztalgia műsora szórakoztatja majd a közönséget, Hol van az a nyár címmel. A főzőverseny eredményhirdetését délután 2:30-kor tartják, 4 óra 45 perctől pedig a Hóri Horga súlyákoló gólyalábas gyermek műsora látható az útes majd 6:45-től a cimbali bendat koncertet. 20 óra előtt néhány perccel pedig újabb polgármesteri köszöntő következik, 20 órától pedig a Hurigen zenekar csap majd a húra közé, a szombati napot este 10:30 között a Joko Retro Party zárja DJ Gubával, ahol az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei csendülnek majd fel. Az árokszállási nyár programsorozaton a szombati napon számos kapcsolódó rendezvény is várja majd az érdeklődőket, a Széchenyi István Általános Iskola köztársaság téri épületeiben és udvarán. Reggel 8:30-kor nyílnak meg a kiállítások, köztük a Csörsz vezér galamb díszmadár és kisállattenyésztők egyesületének bemutatója, valamint képzőművészeti legó, virág és konyhakerti termékek kiállítása. Délelőtt 9 órakor kezdődik majd az egészségnap ingyenes mérésekkel a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja szervezésében. 10 órától pedig indul a 15. kakas kukorékoló verseny és a 8. kakas szépségverseny. A Szent Háromság templomban a Jászárokszállási Szent Erzsébet karitás csoport fotókiállítása tekinthető meg. A gyerekeket reggel 9 és este 6 óra között ingyenes programok várják majd a főtéri parkban és az iskola udvarán, ahol fűznépi játéktér, mesefoglalkoztató, arcfestés, ugráló vár és cukorágyú is lesz. Ezzel párhuzamosan reggel 9-től délután 4 óráig játszóház üzemel a Szent István Közösségi Házban kézműves foglalkozásokkal, trambulinnal, pingponggal és csocsóval. Emellett egész nap kézműves és kirakodó vásár is várja a látogatókat Jászárokszálláson. Végül nézzük a vasárnap és a későbbi programokat. Július 12-én vasárnap árokszálláson délután 5 órakor startol a 4. csoki futóparti, ahol futni, kocogni és sétálni is lehet, a végén pedig mindenkire jutalom vár. A rajt és a cél a strand és termálfürdő hátsó füves területén lesz. A programsorozat zárásaként július 18-án szombaton reggel 9 órakor rendezik meg a Fogatosok 16. baráti találkozóját a Hunyadi utca végén található füves részen. Kapcsolódjanak Jászárokszálláson, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, árokszállási nyár tehát július 10-e és 18-a között Jászárokszálláson. A részletes programokat megtalálják a Jászárokszállási Petőfi Sándor Művelődési Ház Facebook oldalán.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: A térségben autózóknak több helyen is útfelújítási és közműépítési munkákra, valamint sávlezárásokra kell készülniük. Jászorsó, Szentgyörgy és Tiszasű között az összekötő úton útépítési munkák zajlanak a kezdő szakaszon. A munkavégzés miatt félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban korlátozásra számítanak az autósok. A 31-es főúton Nagykáta térségében közműépítési munkák folynak a 62-es kilométernél, itt útszűkület mellett halad a forgalom mindkét irányban. Útépítés zajlik a 31-12-es út Monor és Nápiószele közötti szakaszán, a 40-es és a 42-es kilométer szelvények között. A munkálatok mindkét irányt érintik. A 31-15-ös Nagykáta Albert Irsa összekötő úton Tápió Bicske és Tápió Szent Márton között, a 4-es és 6-os kilométer szelvények között kábel közműépítés munkákat végeznek. Mindkét irányban útszűkületre és korlátozásra kell készülni az erre közlekedőknek. Vezessenek óvatosan ma is, jó utat kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.
2: Trio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Sólyom Hotel június hónap utolsó napján az új napi menüben készül hideg gyümölcslevessel és csőben sült karfioros ércemellel, jázmérizzsel, eltünk még kertészlevest is, illetve további főételek közül választható tőlük zöldséget csirkés tortilla kevert salátával, mediterrán csirkemell, paradicsomos húsgombóc, csikós tokány és töltött csirkecomb. Rendeletünk a Sólyom Hotelből az 57 401 267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztó szintén várja vendégeit, készül náluk csontleves, májgombócleves, francia hagymaleves sajtos pirítóssal, a főételek közül választható gombás sertés pörkölt szarvacskával, párizsi csirkecomb paradicsomszószal, főtt burgonyával és vadasmarazsemre gombóccal. Aki a tésztákat kedveli, az kéret bolognai spagettit, négy sajtos nyokit vagy milánói pennét. A Bírs kávézó és bisztróból komplett menüt is rendeletünk. Elérjük az éttermet a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Karamán önkiszolgáló étterem finomságai kedre frankfurti leves, hideg szilvaleves, girosztál, házi cacikivel, dizsani mustáros tarja, csőben sült érce, sajta, kukoricával, készül még konflék csirkemel, zsiványbuksza, rántott brokkoli, tejberizs, lencsefőzelék francia vagdaltal. 57 406 710, ezen a számon érjük el a Karamán önkiszolgáló éttermet. A Pivacs étterem keddi menü kínálatában csontleves, hagymakrémleves, kapros tejszínes csirketokány párolt rizssel, sárga borsó főzelék sertéspörköltel, rakott csirkés négy sajtos penne és rántott camembert krokettel áfonyalekvárral. Rendelhetünk a Pivacs étteremből az 57 405 510-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem várja önöket betyárlevessel, csontlevessel, a mai ajánlatban szerepel még darált húsos rakott karfiol, békön megöngyölt csirkemell, sült zöldségekkel, zöldfűszeres rizssel, kínálnak még rántott sajtot, kelkáposzta főzeléket fasírtal, rántott füstölt sajtot medvehagymás rizssel, a mai vega menüben sóskamártás tükörtojással. Az 57 403 290 és a 0620 470 37 33 számon érjük el az Aranykanál éttermet.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Hétfőn 4 óra körül a legmelegebb országos szinten Kunmadaras környékén volt 43,6 Celsius fokkal. A leghidegebbet Szentlélek környékén mérték 26,3 fokot. Az országos átlag hétfőn 38,4 Celsius fok volt. Rendőri intézkedés történt a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Hetényi Géza Kórház rendelő intézet kardiológiai osztályának egyik orvosával szemben, közölte az intézmény vezetősége az MT-ben. A kórház az MT kérdésére válaszolva azt írta, hétfőn rendőri intézkedés történt a kardiológiai osztály egy orvosával szemben, egyben közölték, hogy a kórházban folyó kardiológiai ellátás biztosított. Mint hangsúlyozták, a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitánysága az ügyben későbbre ígért tájékoztatást. A Szolnok Hangja Facebook oldal információi szerint a rendőri intézkedés hálapénz elfogadásának gyanújával függhet össze. Elérte a rekord alacsony vízállást a Tisza kiskörei alsó vízmércénél. A tartós csapadék hiány mellett az extrém hőség is tovább súlyosbítja a vízhiányt. Hétfőn délelőtt mínusz 342 cm-re csökkent a Tisza vízállása a kiskörei alsó mércénél az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérései szerint, ami a valaha mért legalacsonyabb értéknek számít. Ugyanilyen alacsony vízállást először 2025. augusztus 10-én regisztráltak. A rendkívüli kis víz hátterében elsősorban a Tisza vízgyűjtőjén hosszabb ideje fennálló csapadékhiány és az alacsony víz utánpótlás áll. Az extrém hőség pedig csak tovább súlyosbítja a helyzetet. A folyó a következő napokban tovább apadhat. A Tisza vízállása Szolnoknál mínusz 298 cm, a legkisebb vízállás itt mínusz 301 cm volt tavaly július 6-án. Új vezetést kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közölte, a NAV elnökének Tamásné Cinege Csillát nevezi ki, míg az adószakmai elnök helyettesi posztra Czöndör Szabolcsot javasolja. A korábbi NAV elnök megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt, azóta az elnöki feladatokat Tamásné Cinege Csilla látta el. A pénzügyminiszter szerint a szakmai egyeztetéseket követően született meg a döntés az új vezetésről. Tamásné Cinege Csilla közgazdász, adótanácsadó és könyvvizsgáló, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az adóigazgatás területén. Nevéhez fűződik többek között az előre kitöltött adóbevallások rendszerének bevezetése is. Kármán András szerint munkájának középpontjában az ügyfélbarát, digitális és adatvezérelt adóhatóság kialakítása áll. Tamásné Cinege Csilla Karcagon született, 1990-től dolgozik a NAV-nál, egyebek mellett Szolnokon is volt vezető. Egy 38 éves jászkíséri nő kristállyal üzletelt, és elterjedt róla a hír, hogy éjjel-nappal kiszolgálja a vevőket a lakását. A nyomozók megtudták, hogy volt olyan fogyasztó, aki háztáji munkával vagy takarítással fizetett a drogért. A Jászberényi rendőrkapitányság nyomozói a helyi körzeti megbízottakkal, valamint a Tisza Mektko beavatkozóival elfogták a dílert. Épp két fogyasztó tartózkodott nála. A kutatás során 70 g drogot, mérlegeket, pipát és pénzt foglaltak le. Kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: 97.7 Trio FM, melletted szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Jászboldog háza és a Jászok Egyesülete büszkén várja Önöket a 30. Jászvilág találkozóra, amelyet július 3-ától július 5-ig rendeznek a település több helyszínén. Nézzük meg a rendkívül gazdag programkínálat részleteit napról napra. A rendezvény sorozat július 3-án pénteken kezdődik a polgármesteri hivatalban, ahol délután 1 órakor könyvbemutatót tartanak, fél 2-kor pedig emlékművet lepleznek le. A ceremónia színpadon délután 3-kor kezdődik az ünnepélyes megnyitó Kovács Zoltánné Lajos Krisztina előadásával, ünnepi beszédekkel, az óvodások néptánc műsorával, a Jászok nagykönyvének átadásával és Bánfi Ferenc énekes műsorával. A megnyitón köszöntőt mond dr. Beck György fővédnök, Zelenai Tibor Károlyné, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke, valamint a testvér települések delegációi. A kiállításokat megnyitja Hortiné dr. Batu Edit, délután fél 5-kor a kultúrséta indul majd a Szent Vendel Parkból, az iskola udvaron pedig 3-4-6-kor a Cserkó Folk Kocsma ad koncertet, amit este 7 órakor felnőtteknek szóló mesekocsma követ. A sportkedvelőket délután 6-kor focigála várja a sportpályán, ahol a Ferencváros és a Jászboldogház öreg fiúk csapata csap majd össze. Az estét július 3-án pénteken a Buli színpadon 8:30-kor a Magyar Banda élő koncertje, majd este 10 órától Lotfi Begi DJ szettje zárja. A 30. Jászvilág találkozó szombati programjai július 4-én reggel 8:30-kor indulnak a Szent Család templomban ünnepi szentmisével, amelyet dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrál. Délelőtt 10 órakor az Arany János utcából indul a Jász települések díszes felvonulása a ceremónia színpadhoz, ahol 11 órakor kezdődik a díszünnepség Dézsi Zoltán konferálásával. A műsorban fellép majd a Csillagfürd gyermeknéptánc együttes, köszöntőt mond dr. Fehérvári Mária polgármesterasszony, Halmai Ferenc Tibor országgyűlési képviselő és dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke. Verset szóval Rékasi Károly színművész. Ekkor adják át a 2026. évi Jászságért díjat és a települési díjakat, majd sor kerül a leköszönő jászkapitány beszámolójára és Baranyi István az új jászkapitány beiktatási ceremóniájára. Délután 1-től a Jász települések hagyományőrző csoportjai lépnek színpadra, 3-4-4-kor pedig a Csillagvirág énekkar, 5:30-kor a Buborék együttes gyermekműsorra látható, este 6 órakor pedig jársági hagyományőrző viselt bemutatókat tartanak, a Tájháznál délután 1-től vezetett mesetúra indul, a Gyerekvilágban délután 2:30-kor népzenei bábelőadás, délután 3-kor Jancsi Bohóc műsora várja a legkisebbeket. Az iskola udvaron délután 2:30-kor Mit jelent ma jásznak lenni címmel workshopot tartanak, 3:45-kor Rigó József szonettjeit hallgathatják meg, a Szent Vendel Parkból pedig délután 3:30-kor újabb kultúrséta indul. Délután 5:30-kor a templomban a szolnoki Bartók Béla kamarakórus ad majd koncertet, este 7-től a Buli színpadon Dér Henér zenekar ad majd élő koncertet, amit este 9-kor zenés Tűz Show, 9:30-kor a Republika koncertje, éjfélkor pedig a Kozmik zenekar jelentkezik szintén élő koncerttel, a szombati napot 3:10-kor Fénysárkányok előadása színesíti a strand területén. Július 5-én vasárnap a strand területén délelőtt DJ El Nino gondoskodik a jó hangulattól, reggel 9-től pedig jászízek főzőversenye, jászsági pálinka musta, jásztelepülések strandfoci tornája és népi olimpiája várja a látogatókat. Délelőtt 10-kor mézkóstolós gyermekprogram kezdődik, 11 órától labdarúgás program, vízilabda bemutató és olimpiai bajnok vízilabdázók fogadják a vendégeket. Délután 1 órától pedig a Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete mutatkozik be, reggel 9:30-kor pedig kultúrséta indul a Szent Vendel Parkból, délután 2-től pedig mesetúra a Tájháztól. A ceremónia színpadon vasárnap délután 1:30-től Szűcs Enikő és Laki Péter operett műsora hallható, délután 3-tól tartják a főzőverseny és sportversenyek eredményhirdetéseit, délután 4-től pedig megkezdődik az árvünnepség. Az áróprogram a Mátyás Király Általános Iskola tanulóinak mozsarat bemutatója, a kultúra lángjának átadása, a Nemzeti Művelődési Intézet Jász térségi koordinátorának összefoglalója, valamint dr. Fehérvári Mária polgármesterasszony záró gondolatai és ünnepélyes zászlóátadás kapott helyet. 3:45-kor a Swinging Quartet ad koncertet, a vasárnapi napot és a világtalálkozót a Buli színpadon 4-8-kor a Cimbali Band és a Diva koncertje, 9:30-tól pedig a Retro Buli zárja a Vidám Partizáns Láger zenekarral. A Jász világtalálkozó mindhárom napján fantasztikus kísérőprogramok és kiállítások várják Önöket péntektől vasárnapig a Jász utcában: magyar veterán gép és járműgyűjtemény, kézműves és kirakodóvásár, légvár, népi játszótér, arcfestés, csillentetoválás és íjászat várja az érdeklődőket. Szombaton bemutatkozik a Nemzeti Biodiverzitás és Gémmegőrzési Központ, a Nemzeti Művelődési Intézet, Gasztrobusza, a Hungarikum Játszóház, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, szombaton 14 és 19 óra között, vasárnap pedig 10 és 13 óra között kézműves bemutatókat tartanak a sátornál. Szombaton és vasárnap kisvonat szállítja a résztvevőket a helyszínek között. Pontos információ, hogy a kiállítások pénteken 16 és 19 óra között, szombaton 13 és 19 óra, vasárnap pedig 9 és 16 óra között látogathatók. Megtekinthető az egykori takarékszövetkezet épületében retrójáték kiállítás, a Mátyás Király Általános Iskolában fotókiállítás és rajzkiállítás, a plébánián egyházi gyűjtemény, az orvosi rendelő melletti épületben első és második világháborús hadtörténeti gyűjtemény, a polgármester hivatalban pedig Szécsi Valéria festőművész kiállítása. Látogassanak el Jász Boldogházára a 30. Jász világtalálkozóra. Ne feledjék, a rendezvény már ezen a hétvégén, július 3-án pénteken kezdődik.
0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

Lassan a kedd délőttünk utolsó percéhez érkezünk, így mára megköszönöm a megtisztelő figyelmet, holnap reggel 7-kor ismét érkezem Önökhöz, indítsuk együtt a szerda reggelt és a Trio FM hullámosszán. Én Pálinkás Zsolt vagyok, búcsúzom, vigyázzanak magukra, holnap reggel találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
5: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
6: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Rékasi Rihárd vagyok, a Jászberényi Korrekt Otthon ingatlan és hitelközvetítő iroda tulajdonosa. Ezúton szeretném megköszönni évvége közelettével minden kedves ügyfelünknek, kollégáim és magam nevében irodánk egyéves fennállása alatt mutatott bizalmát. Ígérem, hogy a jövő évben is mindenkinek a közösen teremtés kérdésében.
7: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Új program indul a vízi közműhálózat megújítására. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Az előző kormány 2024 óta különített el forrást a költségvetésben az ivóvíz és a szennyvízhálózat korszerűsítésére, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az előző kormányciklusban megkezdődött a vízkészletek növelése is, a csatornák, tározók, vízvisszatartó kapacitásának nagyobb kihasználása. Hangsúlyozta, az öntözésfejlesztési programok támogatandók. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűzőnap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszul lét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Az egészségügyi dolgozók közösségi média használatáról és online kommunikációjáról adott ki etikai állásfoglalást az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara, írja a Telex. Az iránymutatás szerint a szakmai tájékoztatásnak hitelesnek, tudományosan megalapozottnak és tárgyilagosnak kell lennie, miközben továbbra is kötelező a betegjogok, az adatvédelem és a titoktartás betartása. Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy a közösségi médiában nem lehet diagnózist felállítani vagy betegeket kezelni. Az etikai szabályok megsértése pedig eljárást vonhat maga után. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben, illetve azok közelében. Erről a katasztrófavédelem szóvivője beszélt a közmédiában. Mukics Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? Korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. Korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az elmúlt napokban összesen 18 szabadtéri tűznél avatkoztak be a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tűzoltók. Ezek során több mint 43 hektár vált a lángok martalékává. Jász-Alsó-Szentgyörgynél egy kombájn kábelköteget gyulladt ki, majd a tűz átterjedt a közeli gabonatáblákra és tarlóra. Előbbi 12, utóbbi 19 hektáron égett le. Tiszabőn lakóházakat veszélyeztetett az a tűz, melynek során 4 hektáron gyulladt meg a száraz aljnövényzet. A legtöbb feladat Szolnokon adódott, ide 5 esetben kellett vonulni az egységeknek, de a megyeszékhelyen csak kisebb alapterületű tüzeknél volt szükség a munkájukra. Közleményt adott ki a megnövekedett vízfogyasztással kapcsolatosan Jász-Felső-Szentgyörgy polgármestere. Mint Zelenai Tiborné írta, a községi ivóvíz szolgáltató a TRV rendkívüli tájékoztatása szerint Jász

0: A vízhálózat kapacitását ugyan jelentős tartalékkal tervezik, de ha a csúcsidőszakban egyszerre túl sok felhasználó vesz igénybe nagy mennyiségű vizet, ami azt eredményezi, hogy elfogy a víz a tárolóból. A Jászlóskun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság figyelemfelhívó közleményt jelentetett meg a rekkenő hőség gépjárművezetésre gyakorolt negatív hatásairól. Dávid Mónika, a Jászlóskun-Szolnok megyei baleset megelőzési bizottság titkára.
1: Egyre nagyobb a kánikula, még jobban oda kell figyelni, hogyha elindulunk autóval, mindenképpen hidratáljunk, mindenki fogyasszon vizet útközben. Menet közben ebben a nagy melegben a járművezetők agresszívvé, feszültebbé válhatnak. Álljunk meg az autóval, pihenjenek útközben, mindenképpen fontos, hogy nyugodtan vezessenek, hiszen a reakcióidő is csökken, és ilyenkor sajnos közlekedési baleset történik, hogyha későn reagálunk. Figyeljünk oda mindannyian egymás biztonságára, figyeljünk oda arra, hogy hidratáljunk, hűsöljünk, hogy biztonságosan odaérjünk a célunkhoz.
0: Autós üldözés lett a vége egy rutin ellenőrzésnek Jászberényben. A rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva hajtott tovább egy személygépkocsi, mire az egyenruhások utána mentek. Mint azt a Jászlóskun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, a sofőr megpróbálta megúszni az ellenőrzést és menekülni kezdett. Közben több közúti jelzőtáblát is figyelmen kívül hagyott, és az irányjelzőt is elmulasztotta használni. Végül egy műszaki hiba állította meg az autót, amelyről kiderült, hogy korábban már kivonták a forgalomból, 35 éves vezetőjének pedig nincs jogosítványa. A rendőrök a férfit meghallgatása után szabálysértési őrizetbe vették. Oktatási intézmények fenntartói és iskolaőrök vettek részt Jászalsó Szentgyörgyön megtartott szakmai fórumon, amelyet a vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya szervezett. A megbeszélésen az oktatási intézmények vezetői az évek alatt kialakított iskolarendőri rendszert egyértelműen jónak és szükségesnek ítélték meg. Ezt követően kezdődött a vármegyénkben szolgálatot teljesítő iskolaőrök egésznapos szakmai képzése. A jelenlévők előadásokat hallgattak meg például a nyár veszélyeiről, meghatározásra kerültek részükre a nyári feladatok, majd szakmai és prevenciós tudást fejlesztő feladatokat kellett megoldaniuk. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a rekkenő hőség, megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal. Augusztus végéig kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitásvédelmi hivatal akkor azonnal megszűnik. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Az előző kormány 2024 óta különített el forrást a költségvetésben az ivóvíz és a szennyvízhálózat korszerűsítésére, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az előző kormányciklusban megkezdődött a vízkészletek növelése is, a csatornák, tározók, vízvisszatartó kapacitásának nagyobb kihasználása. Hangsúlyozta, az öntözésfejlesztési programok támogatandók. Stabil a főváros vízellátása. Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel. Azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében kiemelte, a tesztidőszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

Szombr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Meleg rekord a jászkunságban. Rendőri intézkedés volt a Hetényi Géza kórház egyik orvosával szemben. Több mint 40 hektár égett le az elmúlt napokban Vármegyénkben. Letartóztatták a jászkíséri dílert. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Hétfőn 4 óra körül a legmelegebb országos szinten Kunmadaras környékén volt 43,6 Celsius fokkal. A leghidegebbet Szentlélek környékén mérték 26,3 fokot. Az ország

0: Rendőrfőkapitánysága az ügyben későbbre ígért tájékoztatást. A Szolnok Hangja Facebook oldal információi szerint a rendőri intézkedés hálapénz elfogadásának gyanújával függhet össze. Elérte a rekord alacsony vízállást a Tisza kiskörei alsó vízmércénél. A tartós csapadékhiány mellett az extrém hőség is tovább súlyosbítja a vízhiányt. Hétfőn délelőtt mínusz 342 cm-re csökkent a Tisza vízállása a kiskörei alsó mércénél az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérései szerint, ami a valaha mért legalacsonyabb értéknek számít. Ugyanilyen alacsony vízállást először 2025. augusztus 10-én regisztráltak. A rendkívüli kis víz hátterében elsősorban a Tisza vízgyűjtőjén hosszabb ideje fennálló csapadékhiány és az alacsony víz utánpótlás áll. Az extrém hőség pedig csak tovább súlyosbítja a helyzetet. A folyó a következő napokban tovább apadhat. A Tisza vízállása Szolnoknál mínusz 298 cm, a legkisebb vízállás itt mínusz 301 cm volt tavaly július 6-án. Új vezetést kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közölte, a NAV elnökének Tamásné Cinege Csillát nevezi ki, míg az adószakmai elnök helyettesi posztra Csöndör Szabolcsot javasolja. A korábbi NAV elnök megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt, azóta az elnöki feladatokat Tamásné Cinege Csilla látta el. A pénzügyminiszter szerint a szakmai egyeztetéseket követően született meg a döntés az új vezetésről. Tamásné Cinege Csilla közgazdász, adótanácsadó és könyvvizsgáló, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az adóigazgatás területén. Nevéhez fűződik többek között az előre kitöltött adóbevallások rendszerének bevezetése is. Kármán András szerint munkájának középpontjában az ügyfélbarát, digitális és adatvezérelt adóhatóság kialakítása áll. Tamásné Cinege Csilla Karcagon született, 1990-től dolgozik a NAV-nál, egyebek mellett Szolnokon is volt vezető. Egy 38 éves jászkíséri nő kristállyal üzletelt, és elterjedt róla a hír, hogy éjjel-nappal kiszolgálja a vevőket a lakását. A nyomozók megtudták, hogy volt olyan fogyasztó, aki háztáji munkával vagy takarítással fizetett a drogért. A Jászberényi rendőrkapitányság nyomozói a helyi körzeti megbízottakkal, valamint a Tisza Mektko beavatkozóival elfogták a dílert. Épp két fogyasztó tartózkodott nála. A kutatás során 70 g drogot, mérlegeket, pipát és pénzt foglaltak le. Kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám!
4: A Trio FM hírei.
5: Folytatódik a forróság, stabil a főváros vízellátása. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtakarítás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter felhívta figyelmet, hogy a rendkívüli időjárás miatt most különösképpen oda kell figyelni az ivóvízre. A kormányfő hangsúlyozta, több mint 100 településen vízkorlátozást kellett bevezetni, több helyen kritikus a helyzet. Szadán a hálózat túlterhelése miatt tegnap megszűnt a vezetékes ivóvízellátás, azonnal intézkedtek. A városban jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. A főpolgármester szerint lehet sokkal igazságosabb a rezsipolitika, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszó medencék után. Több mint 620 millió forintból épített és újított fel szociális lakásokat a Magyar Vöröskereszt Borsodabaú-Zemplén megyében. Az Európai Uniós és állami támogatással Domaházán, Ózdon és Borsodbótán összesen 21 korszerű energiatakarékos ingatlan készült el vagy újult meg. A program részeként a leendő lakók képzéseken és egyéni felkészítésen is részt vettek, hogy hosszú távon önálló életet tudjanak kialakítani. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében kiemelte, a tesztidőszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyves a kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. Megdőlt az országos és budapesti melegrekord is tegnap, ma hajnalban pedig új minimum hőmérsékleti rekordokat is mértek. Tegnap Aszódon 41,8 fokot mutatott a hőmérő, ami több mint a 2022-es dévaványai rekord. A fővárosban Újpesten 40,3 fokot regisztráltak, a korábbi csúcs 1947-ben 37,5 fok volt. A budapesti Jánoshegyen és Dobogókőn éjszaka is csak 27,1 fokig enyhült a hőmérséklet, ami szintén rekordnak számít. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan záporzivatar. Napközben 36-42, késő este 24-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Folytatjuk a futballvilágbajnokság híreivel. Történelmi és drámai vereséget szenvedett Németország a legjobb 32 között Paraguay ellen. A német válogatott a rendes játékidőt követő 11-es párbajban alul maradt, így a VB-k történetében most először veszítette büntető párbajt. Ezzel a búcsúval Németország lett az első olyan nemzet, amely egy korábbi világbajnoki győzelme után három egymást követő VB-n sem volt képes bejutni a legjobb 16 közé. A németeknél Kai Havertz, Nick Wortelmad és végül Jonathan Tah is hibázott, így Paraguay jutott tovább a nyolcad döntőbe, ahol akkor az eufória, hogy az ország elnöke rendkívüli munkaszüneti napot rendelt el. Született egyébként egy meglepetés eredmény is, Hollandia és Marokkó összecsapása 1-1-es rendes játékidő után 11-esekkel dőlt el, ahol Marokkó 3-2-re diadalmaskodott. Így a hollandok is búcsúztak a tornától. A foci VB programja ma este és a következő napokban a következő kieséses mérkőzésekkel folytatódik. Ma este 7 órakor Elefántcsontpart és Norvégia csap össze, késő este 23 órakor Franciaország mérkőzik meg Svédországgal, holnap hajnalban 3 órakor Mexikó-Ekvádor összecsapást rendeznek, holnap este 6 órakor Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal játszik, valamint holnap 22 órakor Belgium-Szenegál ellen lép majd pályára. A csütörtöki napon július 2-án hajnal 2 órakor az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával, este 9 órakor pedig Spanyolország Ausztriával játszik majd a legjobb 16 közé jutásért.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a hőség. Jól esne valami hűsítő? A Bírs kávézó és bisztróban a helyed. Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit már 690 forinttól. Emellett egész nap friss, helyben sütött péksüteményekkel várunk. Bírs kávézó és bisztró. Jászberény, Lehel vezértér 29.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: A megnövekedett vízfogyasztással kapcsolatosan fordult a Jász felső Szentgyörgyiekhez a település polgármestere. Autós üldözés lett a vége egy rutin ellenőrzésnek Jászberényben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Közleményt adott ki a megnövekedett vízfogyasztással kapcsolatosan Jász felső Szentgyörgy polgármestere. Mint Zelenai Tiborné írta, a községi ivóvíz szolgáltató a TRV rendkívüli tájékoztatása szerint Jász felső Szentgyörgy településen a megnövekedett fogyasztás miatt víznyomás csökkenés történt. A hőség idején tapasztalható víznyomás csökkenés hátterében a megnövekedett lakossági vízfogyasztás, medencetöltés locsolásán, amely miatt a hálózat nem tudja tartani az optimális nyomást a csúcs időszakban. Azt kérik a felsőszentgyörgyiektől, hogy kerüljék a fogyasztási csúcsidőpontokat. Öntözzenek inkább késő esti vagy kora reggeli órákban, lehetőleg halasszák el a medencék feltöltését, a beton térkőlocsolását és az automosást. A vízhálózat kapacitását ugyan jelentős tartalékkal tervezik, de ha a csúcsidőszakban egyszerre túl sok felhasználó vesz igénybe nagy mennyiségű vizet, ami azt eredményezi, hogy elfogy a víz a tárolóból. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság figyelmeztetett.

0: Állunk. Figyeljünk oda mindannyian egymás biztonságára, figyeljünk oda arra, hogy hidratáljunk, hűsöljünk, hogy biztonságosan odaérjünk a célunkhoz.
1: Az elmúlt napokban összesen 18 szabadtéri tűznél avatkoztak be a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tűzoltók. Ezek során több mint 43 hektár vált a lángok martalékává. Jászalsó-Szentgyörgynél egy kombány kábelköteget gyulladt ki, majd a tűz átterjedt a közeli gabonatáblákra és tarlóra. Előbbi 12, utóbbi 19 hektáron égett le. Tiszabőn lakóházakat veszélyeztetett az a tűz, melynek során 4 hektáron gyulladt meg a száraz aljnövényzet. A legtöbb feladat Szolnokon adódott, ide 5 esetben kellett vonulni az egységeknek, de a megyeszékhelyen csak kisebb alapterületű tüzeknél volt szükség a munkájukra. Autós üldözés lett a vége egy rutin ellenőrzésnek Jászberényben. A rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva hajtott tovább egy személygépkocsi, mire az egyenruhások utána mentek. Mint azt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, a sofőr megpróbálta megúszni az ellenőrzést és menekülni kezdett. Közben több közúti jelzőtáblát is figyelmen kívül hagyott, és az irányjelzőt is elmulasztotta használni. Végül egy műszaki hiba állította meg az autót, amelyről kiderült, hogy korábban már kivonták a forgalomból, 35 éves vezetőjének pedig nincs jogosítványa. A rendőrök a férfit meghallgatása után szabálysértési őrizetbe vették. Oktatási intézmények fenntartói és iskolaőrök vettek részt Jászalsó-Szentgyörgyön megtartott szakmai fórumon, amelyet a vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya szervezett. A megbeszélésen az oktatási intézmények vezetői az évek alatt kialakított iskolarendőri rendszert egyértelműen jónak és szükségesnek ítélték meg, ezt követően kezdődött a vármegyénkben szolgálatot teljesítő iskolaőrök egésznapos szakmai képzése. A jelenlévők előadásokat hallgattak meg például a nyár veszélyeiről, meghatározásra kerültek részükre a nyári feladatok, majd szakmai és prevenciós tudást fejlesztő feladatokat kellett megoldaniuk. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: A hét második felében már viharokra számíthatunk. Szerdán zárva lesz több egészségügyi intézmény is a Semmelweis nap miatt. Továbbra is várják a felajánlásokat a venezuelai földrengés bajba jutottjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerdán zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügyi Napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 1812-es zöld szám. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap este a villamosenergia rendszer terhelése elérte a 7488 megawattot. A korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén, ez főként Pest vármegyét érinti. Szadán jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik, de Veresegyházon is további lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. A főpolgármester szerint lehet sokkal igazságosabb a rezsipolitika, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszó medencék után. Eddig 8 millió forintot gyűjtött a venezuelai földrengés bajba jutottjainak az Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A dél-amerikai országban 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. A fedél nélkül maradt családok ellátása, az ivóvíz és az alapvető higiéniai feltételek biztosítása, valamint az átmeneti közösségi szálláshelyek létesítése egyre nagyobb kihívást jelent. A felajánlásokat továbbra is várják a 1358-as adományvonalon vagy a segélyszervezet.hu oldalon. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Rendőri intézkedés történt a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Hetényi Géza Kórház rendelő intézet kardiológiai osztályának egyik orvosával szemben, közölte az intézmény vezetősége az MT-vel. A kórház az MT kérdésére válaszolva azt írta, hétfőn rendőri intézkedés történt a kardiológiai osztály egy orvosával szemben, egyben közölték, hogy a kórházban folyó kardiológiai ellátás biztosított. Mint hangsúlyozták, a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitánysága az ügyben későbbre ígért tájékoztatást. A Szolnok Hangja Facebook oldal információi szerint a rendőri intézkedés hálapénz elfogadásának gyanújával függhet össze. Hétfőn 4 óra körül a legmelegebb országos szinten Kunmadaras környékén volt 43,6 Celsius fokkal. A leghidegebbet Szentlélek környékén mérték 26,3 fokot. Az országos átlag hétfőn 38,4 Celsius fok volt. Elérte a rekord alacsony vízállást a Tisza kiskörei alsó vízmércénél. A tartós csapadék hiány mellett az extrém hőség is tovább súlyosbítja a vízhiányt. Hétfőn délelőtt mínusz 342 cm-re csökkent a Tisza vízállása a kiskörei alsó mércénél az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérései szerint, ami a valaha mért legalacsonyabb értéknek számít. Ugyanilyen alacsony vízállást először 2025. augusztus 10-én regisztráltak. A rendkívüli kis víz hátterében elsősorban a Tisza vízgyűjtőjén hosszabb ideje fennálló csapadékhiány és az alacsony víz utánpótlás áll. Az extrém hőség pedig csak tovább súlyosbítja a helyzetet. A folyó a következő napokban tovább apadhat. A Tisza vízállása Szolnoknál mínusz 298 cm, a legkisebb vízállás itt mínusz 301 cm volt tavaly július 6-án. Új vezetést kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közölte, a NAV elnökének Tamásné Cineget Csillát nevezi ki, míg az adószakmai elnök helyettesi posztra Czöndör Szabolcsot javasolja. A korábbi NAV elnök megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt, azóta az elnöki feladatokat Tamásné Cineget Csilla látta el. A pénzügyminiszter szerint a szakmai egyeztetéseket követően született meg a döntés az új vezetésről. Tamásné Cineget Csilla közgazdász, adótanácsadó és könyvvizsgáló, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az adóigazgatás területén. Nevéhez fűződik többek között az előre kitöltött adóbevallások rendszerének bevezetése is. Kármán András szerint munkájának középpontjában az ügyfélbarát, digitális és adatvezérelt adóhatóság kialakítása áll. Tamásné Cineget Csilla Karcagon született, 1990-től dolgozik a NAV-nál, egyebek mellett Szolnokon is volt vezető. Egy 38 éves jászkíséri nő kristállyal üzletelt, és elterjedt róla a hír, hogy éjjel-nappal kiszolgálja a vevőket a lakását. A nyomozók megtudták, hogy volt olyan fogyasztó, aki háztáji munkával vagy takarítással fizetett a drogért. A Jászberényi rendőrkapitányság nyomozói a helyi körzeti megbízottakkal, valamint a Tisza Mektko beavatkozóival elfogták a dílert. Épp két fogyasztó tartózkodott nála. A kutatás során 70 g drogot, mérlegeket, pipát és pénzt foglaltak le. Kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. Yeah.

Üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: A hét második felében már viharokra számíthatunk. Szerdán zárva lesz több egészségügyi intézmény is a Semmelweis nap miatt. Az extrém hőség miatt túlmelegedett több motorvonat, ezért több elővárosi járat kimarad. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerdán zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügyi Napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az Egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 1812-es zöld szám. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap este a villamosenergia rendszer terhelése elérte a 7488 megawattot. A korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén, ez főként Pest vármegyét érinti. Szadán jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik, de Veresegyházon is további lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Eddig 8 millió forintot gyűjtött a venezuelai földrengés bajba jutottjainak az Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A dél-amerikai országban 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. A fedél nélkül maradt családok ellátása, az ivóvíz és az alapvető higiéniai feltételek biztosítása, valamint az átmeneti közösségi szálláshelyek létesítése egyre nagyobb kihívást jelent. A felajánlásokat továbbra is várják a 1358-as adományvonalon vagy a segélyszervezet.hu oldalon. Az extrém hőség miatt túlmelegedett több motorvonat, ezért több elővárosi járat kimarad. A MÁV Inform szerint elsősorban az S36-os, a Z30-as, S40-es és a Z42-es vonatokat érinti a fennakadás. Nem közlekednek egyes szerelvények például Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba. Pusztaszabolcs és Százhalombatta között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik. Yes.
1: Come on, let's do this, gangster.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az elmúlt napokban összesen 18 szabadtéri tűznél avatkoztak be a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tűzoltók. Ezek során több mint 43 hektár vált a lángok martalékává. Jászalsó-Szentgyörgynél egy kombány kábelköteget gyulladt ki, majd a tűz átterjedt a közeli gabonatáblákra és tarlóra. Előbbi 12, utóbbi 19 hektáron égett le. Tiszabőn lakóházakat veszélyeztetett az a tűz, melynek során 4 hektáron gyulladt meg a száraz aljnövényzet. A legtöbb feladat Szolnokon adódott, ide 5 esetben kellett vonulni az egységeknek, de a megyeszékhelyen csak kisebb alapterületű tüzeknél volt szükség a munkájukra. Közleményt adott ki a megnövekedett vízfogyasztással kapcsolatosan Jász-Felső-Szentgyörgy polgármestere. Mint Zelenai Tiborné írta, a községi ivóvíz szolgáltató a TRV rendkívüli tájékoztatása szerint Jász-Felső-Szentgyörgy településen a megnövekedett fogyasztás miatt víznyomás csökkenés történt. A hőség idején tapasztalható víznyomás csökkenés hátterében a megnövekedett lakossági vízfogyasztás, medencetöltés locsolásán, amely miatt a hálózat nem tudja tartani az optimális nyomást a csúcs időszakban. Azt kérik a felsőszentgyörgyiektől, hogy kerüljék a fogyasztási csúcsidőpontokat. Öntözzenek inkább késő esti vagy kora reggeli órákban, lehetőleg halasszák el a medencék feltöltését, a beton térkőlocsolását és az automosást. A vízhálózat kapacitását ugyan jelentős tartalékkal tervezik, de ha a csúcsidőszakban egyszerre túl sok felhasználó vesz igénybe nagy mennyiségű vizet, ami azt eredményezi, hogy elfogy a víz a tárolóból. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság figyelemfelhívó közleményt jelentetett meg a rekkenő hőség gépjárművezetésre gyakorolt negatív hatásairól. Dávid Mónika, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei balesetmegelőzési bizottság titkára.
6: Egyre nagyobb a kánikula, még jobban oda kell figyelni, hogyha elindulunk autóval, mindenképpen hidratáljunk, mindenki fogyasszon vizet útközben. Menet közben ebben a nagy melegben a járművezetők agresszívvé, feszültebbé válhatnak. Álljunk meg az autóval, pihenjenek útközben, mindenképpen fontos, hogy nyugodtan vezessenek, hiszen a reakcióidő is csökken, és ilyenkor sajnos közlekedési baleset történik, hogyha későn reagálunk. Figyeljünk oda mindannyian egymás biztonságára,

0: amelyről kiderült, hogy korábban már kivonták a forgalomból, 35 éves vezetőjének pedig nincs jogosítványa. A rendőrök a férfit meghallgatása után szabálysértési őrizetbe vették. Oktatási intézmények fenntartói és iskolaőrök vettek részt Jászalsó-Szentgyörgyön megtartott szakmai fórumon, amelyet a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya szervezett. A megbeszélésen az oktatási intézmények vezetői az évek alatt kialakított iskolarendőri rendszert egyértelműen jónak és szükségesnek ítélték meg, ezt követően kezdődött a Vármegyénkben szolgálatot teljesítő iskolaőrök egésznapos szakmai képzése. A jelenlévők előadásokat hallgattak meg például a nyár veszélyeiről, meghatározásra kerültek részükre a nyári feladatok, majd szakmai és prevenciós tudást fejlesztő feladatokat kellett megoldaniuk. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. We'll be right back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtőfűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: A hét második felében már viharokra számíthatunk. Négy napon át mintegy 170 kilométert barangolt benzinért egy melegtől kábult férfi. Tovább melegszik a Balaton vize. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerdán zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az Egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészség ügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 1812-es zöld szám. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőgutát kapott férfit. Kifogyott az autójából a benzin jakabszálláson, és gyalog indult üzemanyagért, és négy napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Végül a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében bukkant rá, lakossági bejelentés alapján. A kimerült középkorú férfit a rendőrök azonosították, a mentők kórházba szállították. Az átlagoshoz képest 55%-kal ugrott meg az ivóvízfogyasztás Pest vármegyében. Lajtos kocsikból osztották a vizet, több helyen órákra elapadtak a csapok, miközben a hőmérséklet a 40 fokot közelítette. Veresegyházon és Erdőkertesen a rendszer már nem tudta folyamatosan kiszolgálni a lakosságot. Ennek oka a tartós hőség és a csapadék hiány mellett az is, hogy előregedett a csőhálózat is. Pátyon egy nap alatt több mint 2500 köbméter ivóvíz fogyott, miközben a víztisztítóba mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett. Ez azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű ivóvizet használhattak fellocsolásra, medencetöltésre, autómosásra. A Petkupa környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. Tovább melegszik a Balaton vize. Tegnap Keszthelynél a felszíni víz hőmérséklete 32,9 fok volt. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a múlt hét óta egyre vastagszik a meleg vízréteg. Szigligetnél például már 1 méteres. A közvetlen partközeli sávokban és a strandok bejáróinál is különösen meleg a víz. A kutatók közölték, hogy egyelőre nincs fokozott algásodás. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.
10: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen.

0: köztünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Meleg rekord a jászkunságban. Rendőri intézkedés volt a Hetényi Géza kórház egyik orvosával szemben. Több mint 40 hektár égett le az elmúlt napokban Vármegyénkben. Letartóztatták a Jászki Séri dílert. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Hétfőn 4 óra körül a legmelegebb országos szinten Kunmadaras környékén volt 43,6 Celsius fokkal. A leghidegebbet Szentlélek környékén mérték 26,3 fokot. Az országos átlag hétfőn 38,4 Celsius fok volt. Rendőri intézkedés történt a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Hetényi Géza kórház rendelő intézet kardiológiai osztályának egyik orvosával szemben, közölte az intézmény vezetősége az MT-vel. A kórház az MT kérdésére válaszolva azt írta, hétfőn rendőri intézkedés történt a kardiológiai osztály egy orvosával szemben, egyben közölték, hogy a kórházban folyó kardiológiai ellátás biztosított. Mint hangsúlyozták, a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitánsága az ügyben későbbre ígért tájékoztatást. A Szolnok Hangja Facebook oldal információi szerint a rendőri intézkedés hálapénz elfogadásának gyanújával függhet össze. Elérte a rekord alacsony vízállást a Tisza kiskörei alsó vízmércénél. A tartós csapadék hiány mellett az extrém hőség is tovább súlyosbítja a vízhiányt. Hétfőn délelőtt mínusz 342 cm-re csökkent a Tisza vízállása a kiskörei alsó mércénél, az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérései szerint, ami a valaha mért legalacsonyabb értéknek számít. Ugyanilyen alacsony vízállást először 2025. augusztus 10-én regisztráltak. A rendkívüli kis víz hátterében elsősorban a Tisza vízgyűjtőjén hosszabb ideje fennálló csapadékhiány és az alacsony víz utánpótlását. Az extrém hőség pedig csak tovább súlyosbítja a helyzetet. A folyó a következő napokban tovább apadhat. A Tisza vízállása Szolnoknál mínusz 298 cm, a legkisebb vízállás itt mínusz 301 cm volt tavaly július 6-án. Új vezetést kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közölte, a NAV elnökének Tamásné Cinege Csillát nevezi ki, míg az adószakmai elnök helyettesi posztra Czöndör Szabolcsot javasolja. A korábbi NAV elnök megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt, azóta az elnöki feladatokat Tamásné Cinege Csilla látta el. A pénzügyminiszter

0: Egy 38 éves jászkíséri nő kristállyal üzletelt, és elterjedt róla a hír, hogy éjjel-nappal kiszolgálja a vevőket a lakását. A nyomozók megtudták, hogy volt olyan fogyasztó, aki háztáji munkával vagy takarítással fizetett a drogért. A Jászberényi Rendőrkapitányság nyomozói a helyi körzeti megbízottakkal, valamint a Tisza Mektko beavatkozóival elfogták a dílert. Épp két fogyasztó tartózkodott nála. A kutatás során 70 g drogot, mérlegeket, pipát és pénzt foglaltak le. Kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. We'll be right back.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Folytatjuk a futball világbajnokság híreivel. Történelmi és drámai vereséget szenvedett Németország a legjobb 32 között Paraguay ellen. A német válogatott a rendes játékidőt követő 11-es párbajban alul maradt, így a VB történetében most először veszi

0: tette büntető párbajt. Ezzel a búcsúval Németország lett az első olyan nemzet, amely egy korábbi világbajnoki győzelme után három egymást követő VB-n sem volt képes bejutni a legjobb 16 közé. A németeknél Kai Havertz, Nick Woltemade és végül Jonathan Tah is hibázott, így Paraguay jutott tovább a nyolcad döntőbe, ahol akkora az eufória, hogy az ország elnöke rendkívüli munkaszüneti napot rendelt el. Született egyébként egy meglepetés eredmény is, Hollandia és Marokkó összecsapása 1-1-es rendes játékidő után 11-esekkel dőlt el, ahol Marokkó 3-2-re diadalmaskodott, így a hollandok is búcsúztak a tornától. A foci VB programja ma este és a következő napokban a következő kieséses mérkőzésekkel folytatódik, ma este 7 órakor Elefántcsontpart és Norvégia csap össze, késő este 23 órakor Franciaország mérkőzik meg Svédországgal, holnap hajnalban 3 órakor Mexikó-Ekvádor összecsapást rendeznek, holnap este 6 órakor Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal játszik, valamint holnap 22 órakor Belgium Szenegál ellen lép majd pályára. A csütörtöki napon július 2-án hajnal 2 órakor az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával, este 9 órakor pedig Spanyolország Ausztriával játszik majd a legjobb 16 közé jutásért.
1: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A hét második felében még több viharra számíthatunk. Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval több az áramszünet a fővárosban és környékén. Újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az extrém hőség miatt jóval több az áramszünet Budapesten, Pest megyében és az Észak-Dunántúlon, közölte az E.ON. A szolgáltató szerint a megszokottnál 2-3-szor több bejelentést kapnak. A szakemberek megerősített készenléttel dolgoznak, a legtöbb hibát néhány órán belül kijavítják, a nem sürgős karbantartásokat pedig elhalasztják. A vállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy a nagy energiaigényű készülékeket lehetőleg este 9 óra után vagy kora reggel használják, valamint este 6 és 9 óra között mérsékeljék a légkondicionálók használatát. Az átlagoshoz képest 55%-kal ugrott meg az ivóvízfogyasztás Pest vármegyében. Lajtos kocsikból osztották a vizet, több helyen órákra elapadtak a csapok, miközben a hőmérséklet a 40 fokot közelítette. Veresegyházon és Erdőkertesen a rendszer már nem tudta folyamatosan kiszolgálni a lakosságot. Ennek oka a tartós hőség és a csapadék hiány mellett az is, hogy előregedett a csőhálózat is. Pátyon egy nap alatt több mint 2500 köbméter ivóvíz fogyott, miközben a szenny víztisztítóba mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett. Ez azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű ivóvizet használhattak fellocsolásra, medencetöltésre, autómosásra. A PET-kupa környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. Szerdától újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímás palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Összeomlott egy társasház Athén belvárosában, egy ember eltűnt, a mentőegységek jelenleg is kutatnak a romok között. Sajtóhírek szerint a többi lakónak még sikerült elhagynia az épületet. Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tragédiát, de helyi jelentések szerint egy közeli építkezés is szerepet játszhatott a szerencsétlenségben. Az ügyben 5 embert őrizetbe vettek, és több környékbeli utcát lezártak. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Jászboldog háza és a Jászok Egyesülete büszkén várja önöket a 30. Jászvilág találkozóra, amelyet július 3-ától július 5-ig rendeznek a település több helyszínén. Nézzük meg a rendkívül gazdag programkínálat részleteit napról napra. A rendezvény sorozat július 3-án pénteken kezdődik a polgármesteri hivatalban, ahol délután 1 órakor könyvbemutatót tartanak, fél 2-kor pedig emlékművet lepleznek le. A ceremónia színpadon délután 3-kor kezdődik az ünnepélyes megnyitó Kovács Zoltánné Lajos Krisztina előadásával, ünnepi beszédekkel, az óvodások néptánc műsorával, a Jászok nagykönyvének átadásával és Bánfi Ferenc énekes műsorával. A megnyitón köszöntőt mond dr. Beck György fővédnök, Zelenai Tibor Károlyné, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke, valamint a testvér települések delegációi. A kiállításokat megnyitja Hortiné dr. Batu Edit, délután fél 5-kor a kultúrséta indul majd a Szent Vendel Parkból, az iskola udvaron pedig 3-4-6-kor a Cserkó Folkkocsma ad koncertet, amit este 7 órakor felnőtteknek szóló mesekocsma követ. A sportkedvelőket délután 6-kor focigála várja a sportpályán, ahol a Ferencváros és a Jászboldogháza öreg fiúk csapata csap majd össze. Az estét július 3-án pénteken a Buli színpadon 8:30-kor a Magyar Banda élő koncertje, majd este 10 órától Lotfi Begi DJ szettje zárja. A 30. Jászvilág találkozó szombati programjai július 4-én reggel 8:30-kor indulnak a Szent Család templomban ünnepi szentmisével, amelyet dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrál. Délelőtt 10 órakor az Arany János utcából indul a Jász települések díszes felvonulása a ceremónia színpadhoz, ahol 11 órakor kezdődik a díszünnepség Dézsi Zoltán konferálásával. A műsorban fellép majd a Csillagfürd gyermeknéptánc együttes, köszöntőt mond dr. Fehérvári Mária polgármester, Terasszony, Halmai Ferenc Tibor országgyűlési képviselő és dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke. Verset szóval Rékasi Károly színművész. Ekkor adják át a 2026. évi Jászságért díjat és a települési díjakat, majd sor kerül a leköszönő jászkapitány beszámolójára és Baranyi István az új jászkapitány beiktatási ceremóniájára. Délután 1-től a jásztelepülések hagyományőrző csoportjai lépnek színpadra, 3-4-kor pedig a Csillagvirág énekkar, 5:30-kor a Buborék együttes gyermekműsorra látható, este 6 órakor pedig jársági hagyományőrző viselt bemutatókat tartanak, a tájháznál délután 1-től vezetett mesetúra indul, a Gyerekvilágban délután 2:30-kor népzenei bábelőadás, délután 3-kor Jancsi Bohóc műsora várja a legkisebbeket. Az iskola udvaron délután 2:30-kor Mit jelent ma jásztak lenni címmel workshopot tartanak, 3:45-kor Rigó József szonettjeit hallgathatják meg, a Szent Vendel Parkból pedig délután 3:45-kor újabb kultúrséta indul. Délután 4:30-kor a templomban a szolnoki Bartók Béla kamarakórus ad majd koncertet, este 7-től a Buli színpadon Dér Henier zenekar ad majd élő koncertet, amit este 9-kor zenés Tűz Show, 9:30-kor a Republika koncertje, éjfélkor pedig a Kozmik zenekar jelentkezik szintén élő koncerttel, a szombati napot 3:10-kor Fénysárkányok előadása színesíti a strand területén. Július 5-én vasárnap a strand területén délelőtt DJ El Nino gondoskodik a jó hangulattól, reggel 9-től pedig Jász ízek főzőversenye, jászsági pálinka musta, Jász települések strandfoci tornája és népi olimpiája várja a látogatókat. Délelőtt 10-kor mézkóstolós gyermekprogram kezdődik, 11 órától labdarúgás program, vízilabda bemutató és olimpiai bajnok vízilabdázók fogadják a vendégeket. Délután 1 órától pedig a Jász Boldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete mutatkozik be, reggel 9:30-kor pedig kultúrséta indul a Szent Vendel Parkból, délután 2-től pedig mesetúra a tájháztól. A ceremónia színpadon vasárnap délután 1:30-től Szűcs Enikő és Laki Péter operett műsora hallható, délután 3-tól tartják a főzőverseny és sportversenyek eredményhirdetéseit, délután 4-től pedig megkezdődik az árvünnepség. Az áróprogram a Mátyás Király Általános Iskola tanulóinak mozsarat bemutatója, a kultúra lángjának átadása, a Nemzeti Művelődési Intézet Jász térségi koordinátorának összefoglalója, valamint dr. Fehérvári Mária polgármester asszony záró gondolatai és ünnepélyes zászlóátadás kapott helyet. Álmélet 6-kor a Swinging Quartet ad koncertet, a vasárnapi napot és a világtalálkozót, a Buli színpadon 4-8-kor a Cimbali Band és a Diva koncertje, 9:30-tól pedig a Retro Buli zárja a Vidám Partizán sláger zenekarral. A Jász világtalálkozó mindhárom napján fantasztikus kísérőprogramok és kiállítások várják Önöket péntektől vasárnapig a Jász utcában: magyar veterán gép és járműgyűjtemény, kézműves és kirakodóvásár, légvár, népi játszótér, arcfestés, csillentetoválás és íjászat várja az érdeklődőket. Szombaton bemutatkozik a Nemzeti Biodiverzitás és Gémegőrzési Központ, a Nemzeti Művelődési Intézet, Gasztrobusza, a Hungarikum Játszóház, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, szombaton 14 és 19 óra között, vasárnap pedig 10 és 13 óra között kézműves bemutatókat tartanak a sátornál. Szombaton és vasárnap kisvonat szállítja a résztvevőket a helyszínek között. Pontos információ, hogy a kiállítások pénteken 16 és 19 óra között, szombaton 13 és 19 óra, vasárnap pedig 9 és 16 óra között látogathatók. Megtekinthető az egykori Takarékszövetkezet épületében retrójáték kiállítás, a Mátyás Király Általános Iskolában fotókiállítás és rajzkiállítás, a plébánián egyházi gyűjtemény, az orvosi rendelő melletti épületben első és második világháború a történeti gyűjtemény, a polgármesteri hivatalban pedig Szécsi Valéria festőművész kiállítása. Látogassanak el Jász Boldogházára, a 30. Jász világtalálkozóra. Ne feledjék, a rendezvény már ezen a hétvégén, július 3-án pénteken kezdődik.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: A megnövekedett vízfogyasztással kapcsolatosan fordult a Jász felső Szentgyörgyiekhez a település polgármestere. Autós üldözés lett a vége egy rutin ellenőrzésnek Jászberényben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Közleményt adott ki a megnövekedett vízfogyasztással kapcsolatosan Jász felső Szentgyörgy polgármestere. Mint Zelenai Tiborné írta, a községi ivóvíz szolgáltató a TRV rendkívüli tájékoztatása szerint Jász felső Szentgyörgy településen a megnövekedett fogyasztás miatt víznyomás csökkenés történt. A hőség idején tapasztalható víznyomás csökkenés hátterében a megnövekedett lakossági vízfogyasztás, medencetöltés locsolásán, amely miatt a hálózat nem tudja tartani az optimális nyomást a csúcs időszakban. Azt kérik a felsőszentgyörgyiektől, hogy kerüljék a fogyasztási csúcsidőpontokat. Öntözzenek inkább késő esti vagy kora reggeli órákban, lehetőleg halasszák el a medencék feltöltését, a beton térkőlocsolását és az automosást. A vízhálózat kapacitását ugyan jelentős tartalékkal tervezik, de ha a csúcsidőszakban egyszerre túl sok felhasználó vesz igénybe nagy mennyiségű vizet, ami azt eredményezi, hogy elfogy a víz a tárolóból. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság figyelemfelhívó közleményt jelentetett meg a rekkenő hőség gépjárművezetésre gyakorolt negatív hatásairól. Dávid Mónika, a Jász-Nagykunszolnok megyei baleset megelőzési bizottság titkára.
3: Egyre nagyobb a kánikula, még jobban oda kell figyelni, hogyha elindulunk autóval, mindenképpen hidratáljunk, mindenki fogyasszon vizet útközben. Menet közben ebben a nagy melegben a járművezetők agresszívvé, feszültebbé válhatnak. Álljunk meg az autóval, pihenjenek útközben, mindenképpen fontos, hogy nyugodtan vezessenek, hiszen a reakcióidő is csökken, és ilyenkor sajnos közlekedési baleset történik, hogyha későn reagálunk. Figyeljünk oda mindannyian egymás biztonságára, figyeljünk oda arra, hogy hidratáljunk, hűsöljünk, hogy biztonságosan odaérjünk a célunkhoz.
2: Az elmúlt napokban összesen 18 szabadtéri tűznél avatkoztak be a Jász-Nagykunszolnok vármegyei tűzoltók. Ezek során több mint 43 hektár vált a lángok martalékává. Jász-Alsó-Szentgyörgynél egy kombány kábelköteget gyulladt ki, majd a tűz átterjedt a közeli gabonatáblákra és tarlóra. Előbbi 12, utóbbi 19 hektáron égett le. Tiszabőn lakóházakat veszélyeztetett az a tűz, melynek során 4 hektáron gyulladt meg a száraz aljnövényzet. A legtöbb feladat Szolnokon adódott, ide 5 esetben kellett vonulni az egységeknek, de a megyeszékhelyen csak kisebb alapterületű tüzeknél volt szükség a munkájukra. Autós üldözés lett a vége egy rutin ellenőrzésnek Jászberényben. A rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva hajtott tovább egy személygépkocsi, mire az egyenruhások utána mentek. Mint azt a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, a sofőr megpróbálta megúszni az ellenőrzést és menekülni kezdett. Közben több közúti jelzőtáblát is figyelmen kívül hagyott, és az irányjelzőt is elmulasztotta használni. Végül egy műszaki hiba állította meg az autót, amelyről kiderült, hogy korábban már kivonták a forgalomból, 35 éves vezetőjének pedig nincs jogosítványa. A rendőrök a férfit meghallgatása után szabálysértési őrizetbe vették. Oktatási intézmények fenntartói és iskolaőrök vettek részt Jász-Alsó-Szentgyörgyön megtartott szakmai fórumon, amelyet a vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya szervezett. A megbeszélésen az oktatási intézmények vezetői az évek alatt kialakított iskolarendőri rendszert egyértelműen jónak és szükségesnek ítélték meg, ezt követően kezdődött a vármegyénkben szolgálatot teljesítő iskolaőrök egésznapos szakmai képzése. A jelenlévők előadásokat hallgattak meg például a nyár veszélyeiről, meghatározásra kerültek részükre a nyári feladatok, majd szakmai és prevenciós tudást fejlesztő feladatokat kellett megoldaniuk. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A hét második felében még több viharra számíthatunk. Az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat, erre hívta fel a figyelmet a WHO. Nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat, erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgoznia minden országnak. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. A tárca vezető elmondta, az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Emlékeztetett rá, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hívszer és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagy cirkusz előadásait. Szerdán és csütörtökön a Mirázs című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált termeiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Szerdától újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS-mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Magyar kábítószer futárokat foglalkoztató nemzetközi kokain csempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. Némileg mérséklődik a hőség, szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
5: Why wait to say, at least I did it my way. Lie way

0: lehetősége az MT-vel. A kórház az MT kérdésére válaszolva azt írta, hétfőn rendőri intézkedés történt a kardiológiai osztály egy orvosával szemben, egyben közölték, hogy a kórházban folyó kardiológiai ellátás biztosított. Mint hangsúlyozták, a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitánsága az ügyben későbbre ígért tájékoztatást. A Szolnok Hangja Facebook oldal információi szerint a rendőri intézkedés hálapénz elfogadásának gyanújával függhet össze. Hétfőn 4 óra körül a legmelegebb országos szinten Kunmadaras környékén volt 43,6 Celsius fokkal. A leghidegebbet Szentlélek környékén mérték 26,3 fokot. Az országos átlag hétfőn 38,4 Celsius fok volt. Elérte a rekord alacsony vízállást a Tisza kiskörei alsó vízmércénél. A tartós csapadék hiány mellett az extrém hőség is tovább súlyosbítja a vízhiányt. Hétfőn délelőtt mínusz 342 cm-re csökkent a Tisza vízállása a kiskörei alsó mércénél az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérései szerint, ami a valaha mért legalacsonyabb értéknek számít. Ugyanilyen alacsony vízállást először 2025. augusztus 10-én regisztráltak. A rendkívüli kis víz hátterében elsősorban a Tisza vízgyűjtőjén hosszabb ideje fennálló csapadékhiány és az alacsony víz utánpótlás áll. Az extrém hőség pedig csak tovább súlyosbítja a helyzetet. A folyó a következő napokban tovább apadhat. A Tisza vízállása Szolnoknál mínusz 298 cm, a legkisebb vízállás itt mínusz 301 cm volt tavaly július 6-án. Új vezetést kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közölte, a NAV elnökének Tamásné Cinege Csillát nevezi ki, míg az adószakmai elnök helyettesi posztra Czöndör Szabolcsot javasolja. A korábbi NAV elnök megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt, azóta az elnöki feladatokat Tamásné Cinege Csilla látta el. A pénzügyminiszter szerint a szakmai egyeztetéseket követően született meg a döntés az új vezetésről. Tamásné Cinege Csilla közgazdász, adótanácsadó és könyvvizsgáló, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az adóigazgatás területén. Nevéhez fűződik többek között az előre kitöltött adóbevallások rendszerének bevezetése is. Kármán András szerint munkájának középpontjában az ügyfélbarát, digitális és adatvezérelt adóhatóság kialakítása áll. Tamásné Cinege Csilla Karcagon született, 1990-től dolgozik a NAV-nál, egyebek mellett Szolnokon is volt vezető. Egy 38 éves jászkíséri nő kristállyal üzletelt, és elterjedt róla a hír, hogy éjjel-nappal kiszolgálja a vevőket a lakását. A nyomozók megtudták, hogy volt olyan fogyasztó, aki háztáji munkával vagy takarítással fizetett a drogért. A Jászberényi rendőrkapitányság nyomozói a helyi körzeti megbízottakkal, valamint a Tisza Mektko beavatkozóival elfogták a dílert. Épp két fogyasztó tartózkodott nála. A kutatás során 70 g drogot, mérlegeket, pipát és pénzt foglaltak le. Kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. We'll be right back.

97.3 FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. A viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombaton rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Őrs vezértere között. Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják a katasztrófa védelmet. A szél több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az elmúlt napokban összesen 18 szabadtéri tűznél avatkoztak be a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tűzoltók. Ezek során több mint 43 hektár vált a lángok martalékává. Jászalsó-Szentgyörgynél egy kombány kábelköteget gyulladt ki, majd a tűz átterjedt a közeli gabonatáblákra és tarlóra. Előbbi 12, utóbbi 19 hektáron égett le. Tiszabőn lakóházakat veszélyeztetett az a tűz, melynek során 4 hektáron gyulladt meg a száraz aljnövényzet. A legtöbb feladat Szolnokon adódott, ide 5 esetben kellett vonulni az egységeknek, de a megyeszékhelyen csak kisebb alapterületű tüzeknél volt szükség a munkájukra. Közleményt adott ki a megnövekedett vízfogyasztással kapcsolatosan Jász-Felső-Szentgyörgy polgármestere. Mint Zelenai Tiborné írta, a községi ivóvíz szolgáltató, a TRV rendkívüli tájékoztatása szerint Jász-Felső-Szentgyörgy településen a megnövekedett fogyasztás miatt víznyomás csökkenés történt. A hőség idején tapasztalható víznyomás csökkenés hátterében a megnövekedett lakossági vízfogyasztás, medencetöltés locsolásán, amely miatt a hálózat nem tudja tartani az optimális nyomást a csúcs időszakban. Azt kérik a felsőszentgyörgyiektől, hogy kerüljék a fogyasztási csúcsidőpontokat. Öntözzenek inkább késő esti vagy kora reggeli órákban, lehetőleg halasszák el a medencék feltöltését, a beton térkőlocsolását és az automosást. A vízhálózat kapacitását ugyan jelentős tartalékkal tervezik, de ha a csúcsidőszakban egyszerre túl sok felhasználó vesz igénybe nagy mennyiségű vizet, ami azt eredményezi, hogy elfogy a víz a tárolóból. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság figyelemfelhívó közleményt jelentetett meg a rekkenő hőség gépjárművezetésre gyakorolt negatív hatásairól. Dávid Mónika, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei baleset megelőzési bizottság titkára.
3: Egyre nagyobb a kánikula, még jobban oda kell figyelni, hogyha elindulunk autóval, mindenképpen hidratáljunk, mindenki fogyasszon vizet útközben. Menet közben ebben a nagy melegben a járművezetők agresszívvé, feszültebbé válhatnak. Álljunk meg az autóval, pihenjenek útközben, mindenképpen fontos, hogy nyugodtan vezessenek, hiszen a reakcióidő is csökken, és ilyenkor sajnos közlekedési baleset történik, hogyha későn reagálunk. Figyeljünk oda mindannyian egymás biztonságára, figyeljünk oda arra, hogy hidratáljunk, hűsöljünk, hogy biztonságosan odaérjünk a célunkhoz.
2: Autós üldözés lett a vége egy rutin ellenőrzésnek Jászberényben. A rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva hajtott tovább egy személygépkocsi, mire az egyenruhások utána mentek. Mint azt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, a sofőr megpróbálta megúszni az ellenőrzést és menekülni kezdett. Közben több közúti jelzőtáblát is figyelmen kívül hagyott, és az irányjelzőt is elmulasztotta használni. Végül egy műszaki hiba állította meg az autót, amelyről kiderült, hogy korábban már kivonták a forgalomból, 35 éves vezetőjének pedig nincs jogosítványa. A rendőrök a férfit meghallgatása után szabálysértési őrizetbe vették. Oktatási intézmények fenntartói és iskolaőrök vettek részt Jászalsó-Szentgyörgyön megtartott szakmai fórumon, amelyet a vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya szervezett. A megbeszélésen az oktatási intézmények vezetői az évek alatt kialakított iskolarendőri rendszert egyértelműen jónak és szükségesnek ítélték meg. Ezt követően kezdődött a vármegyénkben szolgálatot teljesítő iskolaőrök egésznapos szakmai képzése. A jelenlévők előadásokat hallgattak meg például a nyár veszélyeiről, meghatározásra kerültek részükre a nyári feladatok, majd szakmai és prevenciós tudást fejlesztő feladatokat kellett megoldaniuk. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: A hét második felében még több viharra számíthatunk. Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval több az áramszünet a fővárosban és környékén. Újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az extrém hőség miatt jóval több az áramszünet Budapesten, Pest megyében és az Észak-Dunántúlon, közölte az E.ON. A szolgáltató szerint a megszokottnál 2-3-szor több bejelentést kapnak. A szakemberek megerősített készenléttel dolgoznak, a legtöbb hibát néhány órán belül kijavítják, a nem sürgős karbantartásokat pedig elhalasztják. A vállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy a nagy energiaigényű készülékeket lehetőleg este 9 óra után vagy kora reggel használják, valamint este 6 és 9 óra között mérsékeljék a légkondicionálók használatát. Az átlagoshoz képest 55%-kal ugrott meg az ivóvízfogyasztás Pest vármegyében. Lajtos kocsikból osztották a vizet, több helyen órákra elapadtak a csapok, miközben a hőmérséklet a 40 fokot közelítette. Veresegyházon és Erdőkertesen a rendszer már nem tudta folyamatosan kiszolgálni a lakosságot. Ennek oka a tartós hőség és a csapadék hiány mellett az is, hogy előregedett a csőhálózat is. Pátyon egy nap alatt több mint 2500 köbméter ivóvíz fogyott, miközben a víztisztítóba mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett. Ez azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű ivóvizet használhattak fellocsolásra, medencetöltésre, autómosásra. A PET-kupa környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. Szerdától újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímás palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Összeomlott egy társasház Athén belvárosában, egy ember eltűnt, a mentőegységek jelenleg is kutatnak a romok között. Sajtóhírek szerint a többi lakónak még sikerült elhagynia az épületet. Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tragédiát, de helyi jelentések szerint egy közeli építkezés is szerepet játszhatott a szerencsétlenségben. Az ügyben 5 embert őrizetbe vettek, és több környékbeli utcát lezártak. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Rádió FM.
1: Mellette
0: szól.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

Trio Turmix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Meleg rekord a jászkunságban. Rendőri intézkedés volt a Hetényi Géza kórház egyik orvosával szemben. Több mint 40 hektár égett le az elmúlt napokban Vármegyénkben. Letartóztatták a Jászki Séri dílert. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Hétfőn 4 óra körül a legmelegebb országos szinten Kunmadaras környékén volt 43,6 Celsius fokkal. A leghidegebbet Szentlélek környékén mérték 26,3 fokot. Az országos átlag hétfőn 38,4 Celsius fok volt. Rendőri intézkedés történt a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Hetényi Géza Kórház rendelőintézet kardiológiai osztályának egyik orvosával szemben, közölte az intézmény vezetősége az MT-vel. A kórház az MT kérdésére válaszolva azt írta, hétfőn rendőri intézkedés történt a kardiológiai osztály egy orvosával szemben, egyben közölték, hogy a kórházban folyó kardiológiai ellátás biztosított. Mint hangsúlyozták, a nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitánsága az ügyben későbbre ígért tájékoztatást. A Szolnok Hangja Facebook oldal információi szerint a rendőri intézkedés hálapénz elfogadásának gyanújával függhet össze. Elérte a rekord alacsony vízállást a Tisza kiskörei alsó vízmércénél. A tartós csapadék hiány mellett az extrém hőség is tovább súlyosbítja a vízhiányt. Hétfőn délelőtt mínusz 342 cm-re csökkent a Tisza vízállása a kiskörei alsó mércénél, az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérései szerint, ami a valaha mért legalacsonyabb értéknek számít. Ugyanilyen alacsony vízállást először 2025. augusztus 10-én regisztráltak. A rendkívüli kis víz hátterében elsősorban a Tisza vízgyűjtőjén hosszabb ideje fennálló csapadékhiány és az alacsony víz utánpótlás áll. Az extrém hőség pedig csak tovább súlyosbítja a helyzetet. A folyó a következő napokban tovább apadhat. A Tisza vízállása Szolnoknál mínusz 298 cm, a legkisebb vízállás itt mínusz 301 cm volt tavaly július 6-án. Új vezetést kap a Nemzeti Adó és Vámhivatal, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közölte, a NAV elnökének Tamásné Cinege Csillát nevezi ki, míg az adószakmai elnök helyettesi posztra Czöndör Szabolcsot javasolja. A korábbi NAV elnök megbízatása a kormányváltással automatikusan megszűnt, azóta az elnöki feladatokat Tamásné Cinege Csilla látta el. A pénzügyminiszter szerint a szakmai egyeztetéseket követően született meg a döntés az új vezetésről. Tamásné Cinege Csilla közgazdász, adótanácsadó és könyvvizsgáló, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az adóigazgatás területén. Nevéhez fűződik többek között az előre kitöltött adóbevallások rendszerének bevezetése is. Kármán András szerint munkájának középpontjában az ügyfélbarát, digitális és adatvezérelt adóhatóság kialakítása áll. Tamásné Cinege Csilla Karcagon született, 1990-től dolgozik a NAV-nál, egyebek mellett Szolnokon is volt vezető. Egy 38 éves jászkíséri nő kristállyal üzletelt, és elterjedt róla a hír, hogy éjjel-nappal kiszolgálja a vevőket a lakását. A nyomozók megtudták, hogy volt olyan fogyasztó, aki háztáji munkával vagy takarítással fizetett a drogért. A Jászberényi rendőrkapitányság nyomozói a helyi körzeti megbízottakkal, valamint a Tisza Mektko beavatkozóival elfogták a dílert. Épp két fogyasztó tartózkodott nála. A kutatás során 70 g drogot, mérlegeket, pipát és pénzt foglaltak le. Kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A hét második felében még több viharra számíthatunk. Az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat, erre hívta fel a figyelmet a WHO. Nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat, erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgoznia minden országnak. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. A tárca vezető elmondta, az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Emlékeztetett rá, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hívszer és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi Nagy Cirkusz előadásait. Szerdán és csütörtökön a Mirázs című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált termeiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Szerdától újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS-mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Magyar kábítószer futárokat foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: A megnövekedett vízfogyasztással kapcsolatosan fordult a Jászfelső Szentgyörgyiekhez a település polgármestere. Autós üldözés lett a vége egy rutin ellenőrzésnek Jászberényben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Közleményt adott ki a megnövekedett vízfogyasztással kapcsolatosan Jászfelső Szentgyörgy polgármestere. Mint Zelenai Tiborné írta, a községi ivóvíz szolgáltató a TRV rendkívüli tájékoztatása szerint Jászfelső Szentgyörgy településen a megnövekedett fogyasztás miatt víznyomás csökkenés történt. A hőség idején tapasztalható víznyomás csökkenés hátterében a megnövekedett lakossági vízfogyasztás, medencetöltés locsolásán, amely miatt a hálózat nem tudja tartani az optimális nyomást a csúcs időszakban. Azt kérik a felsőszentgyörgyiektől, hogy kerüljék a fogyasztási csúcsidőpontokat. Öntözzenek inkább késő esti vagy kora reggeli órákban, lehetőleg halasszák el a medencék feltöltését, a beton térkőlocsolását és az automosást. A vízhálózat kapacitását ugyan jelentős tartalékkal tervezik, de ha a csúcsidőszakban egyszerre túl sok felhasználó vesz igénybe nagy mennyiségű vizet, ami azt eredményezi, hogy elfogy a víz a tárolóból. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság figyelemfelhívó közleményt jelentetett meg a rekkenő hőség gépjárművezetésre gyakorolt negatív hatásairól. Dávid Mónika, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei balesetmegelőzési bizottság titkára.
2: Egyre nagyobb a kánikula, még jobban oda kell figyelni, hogyha elindulunk autóval, mindenképpen hidratáljunk, mindenki fogyasszon vizet útközben. Menet közben ebben a nagy melegben a járművezetők agresszívvé, feszültebbé válhatnak. Álljunk meg az autóval, pihenjenek útközben, mindenképpen fontos, hogy nyugodtan vezessenek, hiszen a reakcióidő is csökken, és ilyenkor sajnos közlekedési baleset történik, hogyha későn reagálunk. Figyeljünk oda mindannyian egymás biztonságára, figyeljünk oda arra, hogy hidratáljunk, hűsöljünk, hogy biztonságosan odaérjünk a célunkhoz.
1: Az elmúlt napokban összesen 18 szabadtéri tűznél avatkoztak be a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tűzoltók. Ezek során több mint 43 hektár vált a lángok martalékává. Jászalsó-Szentgyörgynél egy kombány kábelköteget gyulladt ki, majd a tűz átterjedt a közeli gabonatáblákra és tarlóra. Előbbi 12, utóbbi 19 hektáron égett le. Tiszabőn lakóházakat veszélyeztetett az a tűz, melynek során 4 hektáron gyulladt meg a száraz aljnövényzet. A legtöbb feladat Szolnokon adódott, ide 5 esetben kellett vonulni az egységeknek, de a megyeszékhelyen csak kisebb alapterületű tüzeknél volt szükség a munkájukra. Autós üldözés lett a vége egy rutin ellenőrzésnek Jászberényben. A rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva hajtott tovább egy személygépkocsi, mire az egyenruhások utána mentek. Mint azt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányságtól megtudtuk, a sofőr megpróbálta megúszni az ellenőrzést és menekülni kezdett. Közben több közúti jelzőtáblát is figyelmen kívül hagyott, és az irányjelzőt is elmulasztotta használni. Végül egy műszaki hiba állította meg az autót, amelyről kiderült, hogy korábban már kivonták a forgalomból, 35 éves vezetőjének pedig nincs jogosítványa. A rendőrök a férfit meghallgatása után szabálysértési őrizetbe vették. Oktatási intézmények fenntartói és iskolaőrök vettek részt Jászalsó-Szentgyörgyön megtartott szakmai fórumon, amelyet a vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya szervezett. A megbeszélésen az oktatási intézmények vezetői az évek alatt kialakított iskolarendőri rendszert egyértelműen jónak és szükségesnek ítélték meg, ezt követően kezdődött a vármegyénkben szolgálatot teljesítő iskolaőrök egésznapos szakmai képzése. A jelenlévők előadásokat hallgattak meg például a nyár veszélyeiről, meghatározásra kerültek részükre a nyári feladatok, majd szakmai és prevenciós tudást fejlesztő feladatokat kellett megoldaniuk. Sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszönöm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. A viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Őrs vezértere között. Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják a katasztrófavédelmet. A szél több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

a szerelem. Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A hét második felében még több viharra számíthatunk. Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval több az áramszünet a fővárosban és környékén. Újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az extrém hőség miatt jóval több az áramszünet Budapesten, Pest megyében és az Észak-Dunántúlon, közölte az E.ON. A szolgáltató szerint a megszokottnál 2-3-szor több bejelentést kapnak. A szakemberek megerősített készenléttel dolgoznak, a legtöbb hibát néhány órán belül kijavítják, a nem sürgős karbantartásokat pedig elhalasztják. A vállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy a nagy energiaigényű készülékeket lehetőleg este 9 óra után vagy kora reggel használják, valamint este 6 és 9 óra között mérsékeljék a légkondicionálók használatát. Az átlagoshoz képest 55%-kal ugrott meg az ivóvízfogyasztás Pest vármegyében. Lajtos kocsikból osztották a vizet, több helyen órákra elapadtak a csapok, miközben a hőmérséklet a 40 fokot közelítette. Veresegyházon és Erdőkertesen a rendszer már nem tudta folyamatosan kiszolgálni a lakosságot. Ennek oka a tartós hőség és a csapadék hiány mellett az is, hogy előregedett a csőhálózat is. Pátyon egy nap alatt több mint 2500 köbméter ivóvíz fogyott, miközben a szennyvíz víztisztítóba mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett. Ez azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű ivóvizet használhattak fellocsolásra, medencetöltésre, autómosásra. A PET-kupa környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. Szerdától újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímás palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Összeomlott egy társasház Athén belvárosában, egy ember eltűnt, a mentőegységek jelenleg is kutatnak a romok között. Sajtóhírek szerint a többi lakónak még sikerült elhagynia az épületet. Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tragédiát, de helyi jelentések szerint egy közeli építkezés is szerepet játszhatott a szerencsétlenségben. Az ügyben 5 embert őrizetbe vettek, és több környékbeli utcát lezártak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: rád.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. A viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Őrs vezértere között. Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják a katasztrófa védelmet. A szél több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 3UFM.
1: 3UFM.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.